Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert még mindig működik ez a dal és ez a hang is. És hát ugye, pont ezt tudom mondani a következő felvételre is, ami Joel Corey-tól érkezik, aki korábban ugye szerepelt valóságshowban is, mostanra viszont egyértelműen mindenki arról ismeri, hogy ilyen jó dalokat készít. Most a Galantis-szal közösen. Joel Corey tehát, ez a Stay a Little Longer, itt a rádió egyen.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és így van, Work Hard, Play Hard, mekkora kedvenc David Guetta, Neo és Akon, a fogyarásban pedig Sabrina Carpenter jön. Akinek egyébként múlt héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki. Ez pedig az igazi mai sláger, az Espresso itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában például hozom Ray-t, hozom Taylor Swift-et, Regalilit, Freddy-t, sőt Ray Dalton-t is, a kezdésben meg Lady Gaga-t. Azért ez egy erős sor, és van még egy csomó dal, amit nem is mondtam, szóval az igazi mai slágerek továbbra is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orrfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, orrdugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orrspray használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk, megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
3: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran, aki hát nem kell mondanom, hogy mekkorát megy szólóban is, de amikor valakivel elkezd dolgozni, hát akkor is giga sikereket csinál, és úgy is választja meg egyébként a partnereit. Most például a napokban Martin Garrix-el fog egy egészen új dolgot bemutatni, ez viszont egy igazi mai sláger, amit Justin Bieberrel készített. I don't care, ezt indítom a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

a Rádió Edit, csak igazi mai sláger megy, és ezt a dalt is Rádió Edit DJ készítette Lotfi Begi Freddyvel közösen, és ő is ott lesz a Rádió Edit születésnapi fesztiválon május 24-én, vagyis pontosan egy hét múlva, mert minden Rádió Edit DJ, valamint a világsztárok is a színpadon, Sirius, Sam Fed és a Swish Disco pont egy hét múlva bulizunk majd velük. Most meg egy újabb nagy kedvenc, egy igazi mai sláger, Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a Rádió Edit-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók 8-tól, ma is jönnek Balázsék, és holnap reggel is jönnek reggel 6-tól a Rózs Show után, hát lesz miről szerintem még sztorizniuk. Egy olyan igazi mai sláger, amit jövő vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk, mert hogy Tóth Abigail és Accent is érkezik. A közös igazi mai slágerük a Sugar Daddy. Már is indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Yeah. Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne 0620 311 111 a számunk. Ez pedig az újabb nagy kedvenc, Teddy Swims és a The Door.

sláger megy, és igen, van olyan, hogy időnként csúszás ábe egyes slágernél. Előfordul, hogy ez pár hónap, előfordul, hogy egy-két év, és speciál előfordul, hogy több mint 10. Kétó esetében ez a helyzet. Már jó pár éve bemutatta ezt a dal, de akkor valahogy nem kapta el a közönség. Amit nem értek, mert egyébként tényleg nagyon jó, de most 2026-ban nagyon is elkapta, felkapta, és mindenki imádja. Az igazi mai slágerek között tehát Kétó és

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma vasárnap van, holnap hétfő, jövő héten 5 napot dolgozunk, de hozzáteszem, az azt követő héten csak 4-et, mert hogy hétfő munkaszüneti nap, ezért is jó, hogy vasárnap egy óriási tudunk majd bulizni a Rádió egy születésnapi fesztiválon, pont egy hét múlva, azon a bulin, ahol meghívtuk Sam Feldet is, ez pedig az igazi mai slágere Rosalinnel a Hard Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Újra gondolják Kecskemét kerékpáros közlekedését. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására. Többször is betört a Halasi piac büféjébe egy férfi. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Átfogó közlekedésfejlesztési terveket hagyott jóvá a kecskeméti közgyűlés. A döntések egyik legfontosabb eleme a város kerékpáros hálózatának felülvizsgálata, amelynek célja egy biztonságosabb és jobban összekapcsolt biciklis úthálózat kialakítása, írja a Vármegyei Lap. A most frissített terv a hiányzó szakaszok pótlására, a balesetveszély csökkentésére és a kerékpáros, valamint a közösségi közlekedés jobb összekapcsolására koncentrál. A városvezetés szerint Kecskeméten az elmúlt évek ipari fejlődése és a növekvő autóforgalom miatt egyre nagyobb kihívást jelent a közlekedés megszervezése. A közgyűlés emellett elfogadta a fenntartható városi mobilitási terv felülvizsgálatát is, amely a teljes közlekedési rendszer hosszú távú fejlesztési irányait határozza meg. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Vádat emelt a kiskunhalasi járási ügyészség egy helybéli férfi ellen, aki néhány hónap alatt több lopást és betörést is elkövetett Kiskunhalason. A vád szerint a férfi tavaly november és idén január között 3 alkalommal is betört ugyanabba a piaci büfébe, ahonnan élelmiszereket és italokat lopott el több mint 150 ezer forint értékben. A nyomozás szerint más bűncselekmények is köthetők hozzá, megpróbált feltörni egy lángos sütőt, betört egy lakatlan házba, valamint 2 üzletből is lopott készpénzt és édességet, írja a Híros. Egyes esetekben a párja és egy ismerőse is segítette a bűncselekmények elkövetésében. A férfit jelenleg is letartóztatásban tartják, több rendbeli lopással és lopási kísérlettel vádolják. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor. Keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
5: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspé használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk, megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, meghatározásra kerüljön azt, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
2: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már előre mondom, milyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk 11 perccel, május 17-e van, a paszkálok, a névnaposok, sok boldogságot nekik. És ahogy ígértem, hozom az igazi mai slágereket, most például Ray Daltontól, ez a Do It Again. Kellemes éjszakát, vagy hát most már szép regg.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Tiesto után pedig Cashmir jön, egy DJ és producer, aki amerikai, de azért indiai gyökerekkel is ez ebben az igazi mai slágerében is hallható lesz. Óriási kedvenc a Wild Ride, Destiny

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát nagy melegre ma se számítsunk, ilyen 13 fok mindemellé eső, és még a következő két nap is esős lesz, de aztán szerdától, ha minden igaz, akkor jön a napsütéses idő és a 22-23 fokos napi csúcsok, ami hát ugye az előző héten bősége megvolt, most a hétvégére egy picit lehűlt, de jövő héten visszatér. Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone, a hírek után én pedig ezt indítom. Mert hogy az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ANPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ANPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítés küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig az az előadó, aki az első női előadó volt, aki debütálni tudott az amerikai country chart első helyén. Piff, hát így kell kezdeni. És azóta is egymás után hozza a jobbnál jobb dalokat, ez például egy eredetileg fétles slágerből. Bibi Rexa, New Religion, már indítom is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új neveket kaptak közterületek Kecskeméten. Elindult az Agrárium 2026. 106 diák vett részt az anyanyelvi és helyesírási versenyen. Üdvözlöm, Beres Líza vagyok. Több új közterület elnevezéséről és egy utcanév módosításáról is döntött a kecskeméti közgyűlés. A változások főként a város újonnan beépülő vagy fejlődő területeit érintik. Felsőszék Tóna jövőben Marozsi utca néven szerepel majd egy eddig névtelen útszakasz, míg Szarkás Urihegyen Rékás köz, Hetény egyházán pedig Búzás köz nevet kapott egy-egy út, számol be róla a vármegyei lap. Külső-belső nyíren Árpád köznéven jegyzik ezentúl az egyik feltáró utat, Széchenyi városban pedig Napsarokpark néven neveztek el egy zöld területet. A közgyűlés emellett arról is döntött, hogy a Kiskertvárosban található Gáz utca új neve Holdviola utca lesz, lakossági kezdeményezés alapján. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk, május 31-ig számukra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart, ekkor majd az ország 969 településén, mint egy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: Idén is megrendezték a városi és kistérségi anyanyelvi és helyesírási versenyt Kecskeméten. A Magyar Ilona Általános Iskola által szervezett megmérettetésen összesen 18 iskola 106 tanulója vett részt a 3-tól a 8. évfolyamig. A diákok feladatlapokat, tolbamondásokat és nyelvi feladatokat oldottak meg. Korosztályonként eltérő feladatsorokkal írja a híres.hu. Az eredmény hirdetésen végül 18 tanuló és felkészítő pedagógusaik vehettek át díjat és elismerő oklevelet. A Dunántúlon nyugat-délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, arrafelé hosszabb időre kisüthet a nap. A felhőtakaró és a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti országrész fölé helyeződik át. Az említett tájakon még sok helyen lehet eső, zápor, zivatar. Az északias szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a napos részeken a magasabb értékeket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, David Guetta, ébresztőnek jó lesz? Aki ezen a nyáron nem csak Ibizán megy nagyot, hanem ahogy szokta Las Vegasban is, hát ilyen nagyon szerényen pool partynak nevezi az egyik parti sorozatát, nyilván egy picit azért ennél több van benne, idén nyáron is folytatódik. Én pedig az igazi mai slágerét hozom most, a One Republic-kal közösen ez az I Don't Wanna Wait, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111. Let's make

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már az a hangulat, ami jövő vasárnap is vár mindenkit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahol természetesen ott lesz az összes Rádió 1 DJ, és ők is azok, a Stereo X és DJ Metzger Viki, a közös igazi mai slágra lecsületni gó szenzációs adal. Na, viszont megállás helyett inkább egy újabb igazi mai slágra, amit indítok. Purple Disco Machine a Hearst dallal, a Wonderful Life-val jön már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gongleg frissebb hírei.
1: Megszűnik egy parkolóhely a Kecskeméti Technikum mellett. Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van a Hipertónia világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Biztonsági okokból megszüntetnek egy parkolóhelyet a Kecskeméti Kada Elek Technikum közelében. A döntés egy képviselői indítvány nyomán született, miután felmerült, hogy a gyalogátkelőhely mellett parkoló járművek, különösen a nagyobb teherautók rontják a kilátást és balesetveszélyes helyzetet teremthetnek. Még februárban kezdeményezték két parkolóhely megszüntetését és kerékpártárolók kihelyezését a Katona József térnél, írja a hírös.hu. A Városháza szakemberei végül egy parkolóhely megszüntetését támogatták, valamint egy bicikli tároló kialakítását javasolták. A cél az, hogy a diákok biztonságosabban tudjanak átkelni a zebrán az iskola bejáratánál. Mozgalmas hetet zárt a rendőrség Bács-Kiskun vármegyében. Egy hét alatt 1712 gyorshajtót rögzítettek a trafipaxok. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a gyorshajtók legalább 50 000 forintos bírságra számíthatnak, de a legsúlyosabb esetekben ennél jóval magasabb büntetést is kiszabhatnak. Az elmúlt napokban összesen 65 közlekedési baleset történt a vármegyében, ezekben 25-en sérültek meg. A rendőrök emellett 15 ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból, egyikük balesetet okozott. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány. Ehhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat.
1: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor. Keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, ilyen nagy kedvencek megállás nélkül. Most viszont egy nagyon friss Ray Daltontól, aki hát Adrian is lehetne, a lehetne az idézőjelben, mert hogy a középső neve ez, de egyáltalán nem használja. Na, hát fun fact után az igazi mai sláger Ray Adrian Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: Bizonyám, ő Lady Gaga, a legnagyobb kedvencük aktuálisan tőled, Dead Dance, pár perc és a hírek után ezzel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Újra gondolják Kecskemét kerékpáros közlekedését. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására. Többször is betört a Halasi piac büféjébe egy férfi. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Átfogó közlekedésfejlesztési terveket hagyott jóvá a kecskeméti közgyűlés. A döntések egyik legfontosabb eleme a város kerékpáros hálózatának felülvizsgálata, amelynek célja egy biztonságosabb és jobban összekapcsolt biciklis úthálózat kialakítása, írja a Vármegyei Lap. A most frissített terv a hiányzó szakaszok pótlására, a balesetveszély csökkentésére és a kerékpáros, valamint a közösségi közlekedés jobb összekapcsolására koncentrál. A városvezetés szerint Kecskeméten az elmúlt évek ipari fejlődése és a növekvő autóforgalom miatt egyre nagyobb kihívást jelent a közlekedés megszervezése. A közgyűlés emellett elfogadta a fenntartható városi mobilitási terv felülvizsgálatát is, amely a teljes közlekedési rendszer hosszú távú fejlesztési irányait határozza meg. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Vádat emelt a kiskunhalasi járási ügyészség egy helybéli férfi ellen, aki néhány hónap alatt több lopást és betörést is elkövetett Kiskunhalason. A vád szerint a férfi tavaly november és idén január között 3 alkalommal is betört ugyanabba a piaci büfébe, ahonnan élelmiszereket és italokat lopott el több mint 150 ezer forint értékben. A nyomozás szerint más bűncselekmények is köthetők hozzá, megpróbált feltörni egy lángos sütőt, betört egy lakatlan házba, valamint 2 üzletből is lopott készpénzt és édességet, írja a Híres.hu. Egyes esetekben a párja és egy ismerőse is segítette a bűncselekmények elkövetésében. A férfit jelenleg is letartóztatásban tartják, több rendbeli lopással és lopási kísérlettel vádolják. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor. Keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk egy picivel, vasárnap van. És jövő héten, ugye 5 napot dolgozunk, de utána hosszú hétvége indul. Bizonyám, az azt követő hét csak 4 napos, és pont egy hét múlva Rádió 1 születésnapi fesztivál. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, és egy kis extra változatosság. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Beats Like Your Heart, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk az igazi ma is.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 6. alkalommal Mancsa bajban, ugyanis ez már a 6. országos szervezésű állatelegyel gyűjtő akció, ami pont ezen a hétvégén, május 16-án és 17-én zajlik, így segítve a civil állatvédő szervezetek gondozásában az állatok ellátását. Hogy hogyan tudunk ehhez csatlakozni, a radio1.hu minden infót van egyébként ma 16 óráig. Jó, tessék kattintani. Én pedig hozom az újabb igazi mai slágert, Alex Horrentőr most, ez az Ordinary, itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új neveket kaptak közterületek Kecskeméten. Elindult az Agrárium 2026. 106 diák vett részt az anyanyelvi és helyesírási versenyen. Üdvözlöm, Beres Líza vagyok. Több új közterület elnevezéséről és egy utcanév módosításáról is döntött a kecskeméti közgyűlés. A változások főként a város újonnan beépülő vagy fejlődő területeit érintik. Felső Széktón a jövőben Marozsi utca néven szerepel majd egy eddig névtelen útszakasz, míg Szarkás-Urihegyen Rékás köz, Hetény egyházán pedig Búzás köz nevet kapott egy-egy út, számol be róla a vármegyei lap. Külső-belső nyíren Árpád köznéven jegyzik ezentúl az egyik feltáró utat, Széchenyi városban pedig Napsarokpark néven neveztek el egy zöld területet. A közgyűlés emellett arról is döntött, hogy a Kiskertvárosban található Gáz utca új neve Holdviola utca lesz, lakossági kezdeményezés alapján. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk, május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart, ekkor majd az ország 969 településén, mint egy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: Idén is megrendezték a városi és kistérségi anyanyelvi és helyesírási versenyt Kecskeméten. A Magyar Ilona Általános Iskola által szervezett megmérettetésen összesen 18 iskola 106 tanulója vett részt a 3-tól a 8. évfolyamig. A diákok feladatlapokat, tolbamondásokat és nyelvi feladatokat oldottak meg. Korosztályonként eltérő feladatsorokkal írja a híres.hu. Az eredményhirdetésen végül 18 tanuló és felkészítő pedagógusaik vehettek át díjat és elismerő oklevelet. A Dunántúlon nyugat-délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, arrafelé hosszabb időre kisüthet a nap. A felhőtakaró és a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti országrész fölé helyeződik át. Az említett tájakon még sok helyen lehet eső, zápor, zivatar. Az északias szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a napos részeken a magasabb értéket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy hét múlva, meg kevesebb mint 10 óra múlva indul a Rádió egy születésnapi fesztivál. Délután 5 órakor nyitjuk a kapukat. Elsőként a nagy színpadon egyébként Kuki vár majd mindenkit, de utána jönnek szépen a világsztárok, Cyril, Samfeld és a Swiss Disco is, és pluszban meghívtuk Tóth Abigailt és Accentet is, akik többek között ezt a dalt is előadják nekünk élőben, a Sugar Daddy, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik ugye óriási rocson voltak a héten. Jövő héten pedig elárulják, hogy mi lesz a következő játékuk, mert hogy hamarosan újra játékkal készülnek. Nincs pihenés, nincs megállás, ahogy az igazi mai slágerek között sem, sőt, a jövő heti rádió egy születésnapi fesztivál egyik világsztárja jön most, Sam Feld Rosalinnel, ez a Heart Like Mine. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Esztergód támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyszk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
7: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
8: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
7: Irány az Osan, spórolj okosan!
9: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750.000 forint. A részletekről a 76-512-622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
10: Kecskemét, figyelem! Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
11: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Május 24. Budapest Park.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Megszűnik egy parkolóhely a Kecskeméti Technikum mellett. Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van a Hipertónia világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Biztonsági okokból megszüntetnek egy parkolóhelyet a kecskeméti Kada Elektechnikum közelében. A döntés egy képviselői indítvány nyomán született, miután felmerült, hogy a gyalogátkelőhely mellett parkoló járművek, különösen a nagyobb teherautók rontják a kilátást és balesetveszélyes helyzetet teremthetnek. Még februárban kezdeményezték két parkolóhely megszüntetését és kerékpártárolók kihelyezését a Katona József térnél, írja a hírös.hu. A városháza szakemberei végül egy parkolóhely megszüntetését támogatták, valamint egy bicikli tároló kialakítását javasolták. A cél az, hogy a diákok biztonságosabban tudjanak átkelni a zebrán az iskola bejáratánál. Mozgalmas hetet zárt a rendőrség Bács-Kiskunvár megyében. Egy hét alatt 1712 gyorshajtót rögzítettek a trafipaxok. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a gyorshajtók legalább 50 ezer forintos bírságra számíthatnak, de a legsúlyosabb esetekben ennél jóval magasabb büntetést is kiszabhatnak. Az elmúlt napokban összesen 65 közlekedési baleset történt a vármegyében, ezekben 25-en sérültek meg. A rendőrök emellett 15 ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból, egyikük balesetet okozott. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány. Ehhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
4: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat.
3: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor. Keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Olvastátok, hogy mi történt a Lengyel Köztévé műsorvezetőjével?
2: Na. Bizonyám.
1: Milyen érdekes párhuzamok vannak most itt a lengyel valóságban és a magyar valóságban. Lengyel Köztévé műsorvezetője, a műsorvezetés után ugye ott is a kormányváltás történt igazából. Mikrofont egészen más munkaeszközre volt kénytelen cserélni. Krisztóf Zimenik nevezetű sztár műsorvezető, aki hát évekig a lengyeli állami híradó egyik legmeghatározóbb arca volt. Egy építkezésen dolgozik. A korábban elegáns öltönyéről ismert tévés, most munkásruhában szobafestő mázolóként keresi a kenyerét, ami a brutális mementója annak írja a cikk, hogy milyen gyorsan porlathat el a politikai háttérrel felépített karrier. Őt a köztévé a vállán hordta, nagyon tolta, mindent elmondott, mindent megkérdezett, mindent beolvasott, tehát egy sztár műsorvezetője volt az akkori politikai klientúrának. Fizikai munkát végez.
2: Gondolom, Írországban. Hogy sehol nem kapott ugye állást. Már hogy ilyet.
1: Milyen durva azért ez a történet.
2: Megélni, hát igen, meg de... meg kell valamiből.
3: Na, Feri, a propaganda magad rajt téged.
2: Igen, már most nem támogat.
3: Vége mindennek.
1: Vége mindennek. A propaganda kiszáll alólad.
3: Kiszáll alólad, elveszik a motorokat.
2: De várjál, már Klárika se segít?
3: Semmi. Klári azt mondta, ide figyelj, Feri, ha legalább 1%-ot hozzáadtál volna ez az egészhez, akkor maradhat.
2: Akkor még vigyáztuk volna rád, de így,
3: így
2: nem.
3: Van, így van. És akkor magad maradsz. Hol fogod, mit fogsz csinálni? Nem mennek az éttermetbe sem, mert...
1: Ugye, ja, várj, azt is bezáratják.
2: Azt is bezáratják. Jó, bezáratják.
3: Csak propaganda burger volt már amúgy is hónapok óta.
2: Jó, nincs haknyi, nincs semmi.
1: Hát haknyi, az úgy nehéz.
3: Hát haknyi nincs. Mert eddig minden, volt haknyi?
1: Tehát minden megszűnik, és valamiből meg kell élni. Jó, várj, akkor nézzük meg. Tehát nézzük meg mindhármunkat.
2: Igen,
1: tehát,
2: hogy mondjuk, mihez kezdes?
1: Toltuk a propagandát nagyon durván, minden megszűnik, holnaptól kiúzzák az éttermet, bezárják a rádiót, és...
2: Nincs.
3: Az azt, hogy téged azonnal elhagy. Azt mondja, hogy figyelj ide. Azt mondja, hogy kibírtam, hogy nem vettél feleségül. Kibírtam a szartett kóidat is, néztem, addig, amíg bírtam.
1: A kártyát sem működik már, ez így most már az
3: én ezt biztos nem csinálom tovább.
1: De várját, tehát úgy vágnak el, hogy tényleg semmi nincs?
2: Tehát, semmid. Tényleg semmi.
1: Se fellépésed, se műsorvezetésed, se tévé, se rádió, se étterem. Mindent kihúznak a lábadalon.
3: Mi a terv, Feri?
2: Főhívom a túrkeveri haverjaimat.
1: Igen, ez jó nyom. Első, igen?
2: Ez az első, mert ők ugyan nagyon szépen dolgoznak élelmiszeriparban mindenhol, plusz mindig van náluk innivaló, és fölvetetem magamat segédmunkásnak.
1: Ezt én látom. Kolbásztöltő
3: lesz?
1: Én ezt
2: egy
1: látom.
2: Igen, igazi kolbásztöltő. És
1: állatfarmon, kolbásztöltesz.
2: És utána kigyúrom magam arra, hogy saját márkás kolbászok, amit a nép imádni fog. Jaj, emlékszel a Feri? Ú, de jó. Nézd meg, milyen jó kolbásza van, és egy nagyon
3: nem
2: nagy céget építek.
3: Nem
2: fogják enni
3: a kolbászodat, mert propagandista
1: kolbászod. Azért minden ne vágjunk el, várjátok.
2: Ja, meg. Most tényleg
1: igen,
2: már
1: a kolbászra veszik meg.
3: Csinálhatod a kolbászodat, csak attól, hogy te csináltad, nem fogják szeretni, mert már civil vagy.
2: De még valami kolbász. Csak van, valami emlék csak belőle.
1: Azt mondja, ha lőr lennél Velencén, azt például tökre el tudják képzelni. Én azt például élem.
2: Én is. Úgy, hogy nincs víz meghal.
3: BKV ellenőr.
1: Igen, járkálsz ott egy ilyen kis halőrös cuccban egy táskával, nagyon szigorú vagy, szigorú halőr leszel, mindenkit büntesz, de azért szerettek az emberek, és tudják, hogy te egy helyi látványosság vagy. Kihúzták a lábadat a talaj, te most halőrködsz.
2: De úgy meg szeretnek.
1: De megállja. De
3: azt nem látod, hogy ülsz a Boráros téren 4-es, 6-oson, és egyszer csak Feri feláll, felhúzza a karjára a karszalagot, és azt mondja,
1: nem,
3: hogy
1: azt nem.
3: Jegyeket, bérleteket kívánok.
2: Nem, azt nem. Az én sem.
1: Nem, vagy én állatokkal sem. Dolgozna, vagy visszaköltözne vidékre, vagy tényleg ez valamilyen ottani mesterséget Velencén. Lenne valami műhelye.
3: Nem
1: hívják sehova.
2: Hát nem mehetsz be, egy reklámot sem mondhatsz.
1: Nem hívják sehova,
2: nem
1: kész, nincs.
2: Nem lehet station voice valahol, semmi
3: nem lehet. Mondjuk a villamos sofőr, vagy ilyesmi?
1: Ezt meg tudod még tanulni ennyi idősen? Egyébként azt meg tudod tanulni.
3: Azt mondom meg. Ezt nagyon élném, ahogy mondod be a megállókat.
2: Boráros.
1: Jó, oké, tessék, te, veled mi van? Na, tessék, te? Holnaptól azt mondják... Hát mert most mindenkit végignézünk, tehát holnaptól azt mondják, hogy propaganda rádió voltunk, vége van, kihúzzák, letiltanak mindenhonnan. Nincs
3: nem
1: több stand-up.
3: Nem mehetek stand-up? Jó,
1: nincs, oké. Nincsen stand-up, hát amiből eddig megértél, az nincs.
3: Fogok akkor, és akkor csak egyetlen egy ilyen adót fog így elfoglalni, és ott fog majd sugározni.
1: De mindig beszüntetik a sugárzást, mindig megtalálnak.
3: Én visszamegyek HRS-nek akkor.
1: HRS-nek visszamenni.
2: De hogy fogsz visszamenni nagy cégnél? Azt fogják mondani, hogy itt a propagandista Ráskó. Hát
3: vidékre lecsorgok.
1: Vidékre valahova elcsorok HRS-nek.
3: Soha nem fogják észrevenni.
1: Valahova azért mehessen ő is, ha te halőr lettél, hadd menjen
3: HRS-nek. Lefogyok, álcázom magam.
1: Feltűnően sovány leszek. Így senki nem ismer meg.
3: Szőke leszek, hogy alacsony.
1: Szőke leszek, alacsony, nagyon lefogyok. Igen. Jó. Tehát van egy halőrünk, és van egy HR-esünk.
3: Vagy, amúgy meg, lefogyok. Alacsony leszek, szőke leszek, és utána újra kezdem az egészet.
2: Ugyanaz vagy.
1: Igen. Visszanöveztem magam, újra stand-up-olni kezdek, de már nem ismernek meg. Jó, tehát van egy halőrünk, van egy HR-esünk.
2: Igen, most jössz te.
1: Éljétek ki magatokat, tessék. Tudom. Na tessék, na hol vagyok? Várj, mi nincsen? Nincs a műsorvezetés. Nincs több rádió, nincs több tévé.
3: Jó,
1: nincs
3: a DJ
1: több...
3: Oti fesztiválod,
1: de mondjam
3: el, azt odaadják Gönci Gábornak, és egy happy zenekaros előadást az belőle.
1: Hát várj, ha most magunkat elástuk, akkor a Gönci Írországban építkezésen dolgozik. Bocsánat.
3: Ez most egy gyomorfájdalma hallgatja
1: még. Csak mondom, hogy ők már úton van egy Reiner gépen ülépen. Tehát, hogy azért, ha most magunkkal ezt csináljuk, akkor őt ültessük fel egy Reiner gépre. Ő azért előrébb van ebben egy kicsit. De mondjuk tételezzük be, tessék, nincs rádió, nincs tévé, előadásokat is lemondják?
2: Hát persze, semmi hát nem hívnak.
1: Tehát följön a Dorogi Műlőd, és ezt szeretnék menni, és elnézést, kicsoda, sebessé menni.
3: Pip.
1: Nem baj, hívd Kaposvár.
2: Sajnos pont eltházunk.
1: Hívd Debrecentot, mindig szerettek. Nem, sajnos az egyik, minden napot tele vagyunk. Minden napra tele vannak, nem tudjuk. Jó?
3: Tudom, mi lesz? Én tudom, mi lesz.
1: Nem mondj nagyon megalázott létsz.
2: Dehogy
1: ne. Egy halőrünk van, és hogy járásunk létszik, a méltóságomat tartsátok meg kicsit.
3: Sziasztok, Sebestyén Balázs vagyok, és ez itt a Hőálló Megálló.
1: Felhívom már egy levelet, levél. Van még az eredeti, visszamennék. De nem mehetek, hát oda sem mehetek.
3: Nem hiszem, hogy ilyen vidékén Kölcsei tévé, vagy valami, nem tudom, valami, amilyen, tudod, ilyen kis létszámú.
2: Egyszerű dolgot kell, tehát
1: egy olyat, halőr ami... és egy HR-es
3: mellé. Szerintem.
1: Egyébként nem rossz.
3: Taxizná, én imádnám. Taxizná.
1: De szar!
3: Tudod, hogy taxizná.
1: De boltos lennék, mert szeretem őket. Boltos lennék, Teslával járnék azért, tehát lenne egy menő Teslám, taxiznék. De taxi nem rossz.
3: Igen, szerintem.
1: És sztoriznék mindenkinek.
2: És hiénáznál?
1: Mindenki húzhatna egy kártyát, egy celebről, és akkor arról sztoriznék. Ez lenne egy, valahogy egy nem hiányé, nem hiénáznék. Rendesen órában, mindig jó néha kicsit csalni. Néha leállnék a keletéhez. Taxi az nem rossz. Az adom a taxit.
2: Főleg úgy, hogy évtizedekig osztottad őket, ugye?
1: Kiközösítenék? Nem szeretnének, de aztán befogadnának. Igen.
3: Igen, vagy taxis lennél, vagy prostituált. Ez a kettő. Még azt tettek közé,
1: hogy
3: egy semmi.
1: Ezért mondtam, hogy a méltóságomat hagyjátok meg.
2: Az OnlyFans oldalt, azt most megtolhatnád végre.
1: Most fizikai munkát kell találni, tehát rendes fizikai munka. Te halőr vagy, ő HR-es. A taxis, egyébként a taxis nem rossz. Még pénzt is keresel vele, boltos vagy, az még jól megy. Beülsz, én úgy sztorizgatnék, beszélgetnék.
2: Plusz hát feláras a kártyahúzás. Ráskó Eszter, van egy jó sztorim, mondja a taxis.
1: De neked még valamilyen asztalosi melót is el tudnék, az hogy valami ilyen két kézzel csinálod. Asztalos, nyitsz egy asztalos műhelyt Velencén, és megcsinálsz dolgokat.
2: És nem vihetnék motoros túrákat? Legalább egy kicsit hadd élvezzem.
1: De egyébként, az jó. Motoros túrákat vihetsz, az
3: jó. Ha mind a ketten taxiznátok, én meg diszpécser lennék.
1: És mindig nekünk dobnál a címeket.
3: Fekó Bekó, várjuk téged, várjuk
1: téged. Balázs Jutér 6, Balázs gyere, Feri nincs,
3: Balikám, Balázs 2. Balikám, jegyeztő van, Balikám, gyerünk. Várnak titeket.
1: Elmenek ingatlanosnak, nem rossz?
2: Az is jó.
3: Úristen, imádnám.
1: Ingatlanos? Szeretem házakat. Jó, megnézi.
2: Nem az a férfi, aki évtizedekkel ezelőtt azt mondta, hogy
1: és kiderülni, hogy minden szakmában utálnak, mert minden szakmát egyszer elmondta a véleményemet minden szakmáról. Tehát van egy HR-esünk, egy halőrünk, meg egy ingatlanosunk?
3: De nem tudom.
1: Zsülön csak azért állnak bosszút, mert a propaganda része volt, és mi velünk együtt dolgozott.
3: Ő maga a propaganda. Hát ő a
2: csendes propaganda.
1: Ő maga volt a nyílt színű propaganda.
3: Ő meg a gombot.
1: Igen, ő adott minket mindig adásba. Vele mi lenne?
2: Túrákat vezetne a Tátrába valahol.
3: Vagy elbújkálna.
2: Vagy előadásokat tartana a Bialetti kávéfőző helyes használatáról.
1: Egyébként én valószínűleg újra neki mennék a Fornettinek. Én azt
2: mondom,
1: végre egyszer piaci alapon, most már viszont tényleg meg tudom nézni, hogy lesz egy Fornetti. De nem Londonban, mondjuk Bosó-Magyaróváron, vagy Hódmezővásárhelyen. Egy pici, apró, kicsi kávé, kicsi kis...
3: Nagyon jól lennék egy dologban, még lehetnék a Rudasban az öltöztető néni, tudod, aki ott ül.
1: Egyébként igen.
3: Tudod, egy ilyen fehér köpenybe ott ül, tudod, nagyon a szekények között.
2: Sasolnád a hapsikat, mi?
1: 6 óra HR, 4 óra Rudas.
3: 62-es szabad.
1: 62-es szabad. Gyere, 1000-esért. Ne, 1000-esért a 72-es is szabad lesz innen. Masszázs. Igen.
3: Kalózmasszázs.
1: Kalózmasszázs egy órára, gyere le a pizsihez. Kettes, alaksor, kettes terem. Jó, de nagyon szeretném.
3: Most én nagyon élem az egész, hogy bemegyek esténként az izébe, az öltözőbe, kifűzöm, tudjátok, azt a fűzőcipőt.
1: Igen, bennetek a fűzőcipőt, igen. Este a műszakból én vinnélek haza a kis Teslámmal, begyűjtenélek benneteket, hazavinnélek titeket.
3: És csak kérdezni, hogy Balázs, muszáj volt ezt csinálni? Muszáj volt.
1: Igen, muszáj volt. Mondtuk, hogy állj le. Mondtuk, hogy állj le ezzel a rohadt propagandával, ne csinálj.
3: Óriási. Hát, gyerekek. Annál van, mi van?
1: Megállnánk a helyünket szerintem. Azért megállnánk a helyünket. Valahogy azért boldogulnánk,
3: Anna, nem? Elhelyezked egy szeparatista csoportnál. Ő lenne vezetőjük, tudod?
1: És beköltöznének a meccsekbe, és onnan portyáznának.
3: Portyáznának? Soha többé nem dolgoznak. Szítene, meg ilyen üzeneteket küldene nekünk.
1: Anna helyen akkor lenne a fejpántal beköltözne az erdőbe, és onnan a meccsekből, járna portyázni.
3: Igen, meg az alagút rendszereket használnák, amiket lezárták.
4: Egyébként igen. Ilyen egy alagút, hát egy barlangba fogom végezni, majd a Zsült megkérem, hogy tolja elé a követ, és kész, vége. Ennyi lesz.
3: Nem, mi úgy gondoljuk, hogy te sose leszel passzív. Tehát, hogy
4: nem, ez igaz.
3: Posztiteken fogja szíteni az ellenállást.
1: Anna csinálna egy oltóközpontot.
4: Ellenvakcinázás lenne. Ellenvakcinázás.
1: Kitörne egy világjárvány 29-ben, Anna megcsinálna az ellenoltóközpontot, ellenvakcinázás zajlana a meccsekben.
4: Privát operatív törzsem lenne, kérek szépen.
1: Igen, a meccsekben lehet jönni ellenoltásra.
3: Juli?
1: Juli? Hát a Juli is jó kérdés. Juli,
3: kiderülne, hogy nem is propagandista, csak oda kever.
1: Julit magunkra ránk.
3: Nem, szerintem börtönbe ülne. Tehát ő lenne az, aki mindenki helyen leüli 70 év.
4: Várjál, de félreértés miatt ülne.
1: Igen, az egész tábort egy félreértés sikasztás, mert börtönbe ültetek, csak a Géva Juliának kellett bevonulnia. 83 évet kapott. Laci Penny Marketben dolgozik, mint eladó?
2: Nem, egy műszakiba
1: dolgozik.
3: Szerintem is Média Mártus lenne a Laci.
1: Igen. Média Márk.
3: Igen.
1: És Viki valószínűleg Annával csinálna valami bizniszt, mert ők jól vannak, tehát ők valószínűleg ketten alakítanának valamit. Tehát ők hoznák a kajavonalat, tehát abban jók lennénk, ők ketten csinálnák azt. Vagy a meccsekben valamit lennének ketten. Laci a Penny-ben dolgozik, te halőrként őrködsz, te HR-es vagy.
3: Mi vagy, ha én inkább kamionsofőr vagyok?
2: Nem rossz!
3: Vagy
1: össze kell tartanunk, várjál, ki kell segítenünk egymást.
3: Tehát, én nem akarom te segíteni, tökre tettünk az életemet.
1: Már külön vagyunk teljesen?
2: Belerángattunk ebbe a szarba.
1: Tehát külön vagyunk teljesen. Akkor Laci egyedül van a Penny-be, te valószínűleg kivel indítanál valamit?
4: Bioorganikus kávét csinálnánk a meccsekbe, bogyókból.
1: Várj, de elkaszálják.
3: Nem, hanem fogjátok is a cibet kávét, azt újra megcsináltak, és magyar ilyen vörös macskákkal etetétek a sima kávéba.
2: A macskája, neked nyulad. Na, nyúl kávé.
4: Ez az, nyúl és macska kávé, egy ilyen nagyon különleges, organikus kávét főznénk a Vikikébe.
1: És összejárnánk? Találkoznánk? Tehát jönne a halőr, jönne a HR-es, jönne a taxis, néha azért megbeszélnénk, hogy kivel mi van?
4: Itt Laci lók ki egy kicsit a sorból, hogy ő szerintem ez... Hát, elég antiszocba nyomná, szerintem
3: nem, lehet
4: szerintem
3: Laci és én összeköltöznénk. És az lenne, hogy mi külön haragudnánk rátok, emiatt az egész miatt, mert kiszedettek a komfortista életünkből. Igen, és Lacival mi elkezdünk kuporgatni, hogy együtt, hogy egy kutyasimogatót létrehozzuk, egy kutyasimogató kávézót, vagy valami hasonlót.
4: Nem, ti egy oldalkocsis motorral mennétek a Lacival, ami nagyon föl van turbózva, ledekkel, mindennel, hangszórókkal.
3: Nem, mi nem vagyunk prolik.
4: De a Laci luxus cuccokkal.
1: De meglátogatnátok Ferit, aki halőr.
3: Igen.
1: Miközben ott már tudnánk Viki és Anna kávézójában valamit kávézni, mert egy kávézót azért nektek engednének. Tehát egy kávézót, hogy nyilván a Feri néha bejönne, mint az üvegtigrisbe.
2: Igen, lejmolnék egy ízét, egy felest.
3: Lacival megnyitnák azt a szaunát, amit beszéltünk. Ott a 8. kerületben egy ilyen kihalt, ilyen nem tudom, pincehelyiséget felújítanánk, a Feri felújítaná nekünk, mert még arra kényszerítenénk, és utána nyitnánk Lacival egy ilyen privát szaunát. Én lennék az egyik, de Laci a másik, és 12 órás váltásban dolgoznak.
1: Igen. Laci lomizik,
3: az is olyan.
1: Na jó van, gyerekek. Egészen összeraktuk ezt a történetet, jól van.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Keccelen. A Diós Guminál hatalmas személy- és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
3: Kecskemét figyelem! Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
4: Festool Roadshow Kecskeméten. Május 20-án a Molnár Fatelep parkolójában a Klebersberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonsága is, akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. Kisgéponline.hu.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
0: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
1: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
6: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Újra gondolják Kecskemét kerékpáros közlekedését. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására. Többször is betört a Halasi piac büféjébe egy férfi. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Átfogó közlekedésfejlesztési terveket hagyott jóvá a kecskeméti közgyűlés. A döntések egyik legfontosabb eleme a város kerékpáros hálózatának felülvizsgálata, amelynek célja egy biztonságosabb és jobban összekapcsolt biciklis úthálózat kialakítása, írja a Vármegyei Lap. A most frissített terv a hiányzó szakaszok pótlására, a balesetveszély csökkentésére és a kerékpáros, valamint a közösségi közlekedés jobb összekapcsolására koncentrál. A városvezetés szerint Kecskeméten az elmúlt évek ipari fejlődése és a növekvő autóforgalom miatt egyre nagyobb kihívást jelent a közlekedés megszervezése. A közgyűlés emellett elfogadta a fenntartható városi mobilitási terv felülvizsgálatát is, amely a teljes közlekedési rendszer hosszú távú fejlesztési irányait határozza meg. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Vádat emelt a Kiskunhalasi járási ügyészség egy helybéli férfi ellen, aki néhány hónap alatt több lopást és betörést is elkövetett Kiskunhalason. A vád szerint a férfi tavaly november és idén január között 3 alkalommal is betört ugyanabba a piaci büfébe, ahonnan élelmiszereket és italokat lopott el több mint 150 ezer forint értékben. A nyomozás szerint más bűncselekmények is köthetők hozzá, megpróbált feltörni egy lángos sütőt, betört egy lakatlan házba, valamint 2 üzletből is lopott készpénzt és édességet, írja a Híres.hu. Egyes esetekben a párja és egy ismerőse is segítette a bűncselekmények elkövetésében. A férfit jelenleg is letartóztatásban tartják, több rendbeli lopással és lopási kísérlettel vádolják. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor. Keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: New York-i LaGuardia reptér megvan. Ugye a világ egyik legforgalmasabb reptere, 15 perc alatt összedőlt a reptér, ugyanis a légi forgalmi irányító óriásit hibázott. Kinek lehet olyan munkája, és mi lehetett a valaha elkövetett legnagyobb anyagi kár, amit a munkahelyeden elkövettél? Itt sajnos abból a szempontból szomorú nyilván az eset, hogy itt ez életekbe is került, mert hogy az Air Canada leszálláshoz készülődött 200 km/h sebességgel, jött visszafele a repülő téren egy mentésből érkező tűzoltó. És ugye valahogy a légi irányító az rosszul irányította őket. Elrontottam, kiabálta ő, de akkor már késő volt. Rászállt a repülő a tűzoltó autóra. Sok érdekességet tartalmaz a dolog, hogy keresztezi egy leszálló útját egy tűzoltó autó, hogy tudott tőle erre rárepülni, rászállni, nem néz ki jól. Ez egy ilyen kis, hát nem is privát jet, de egy ilyen kisebb gép, ami egyenesen rászállt ugye a tűzoltó autóra. Egyrészt micsoda felelősség van a légirányítókon, de hogy biztos itthon is vannak olyan foglalkozások és olyan szakmák, ahol anyagi dologgal, pénzzel dolgozol úgy, hogyha csak elnézed, vagy félrenyomod, vagy félreteszed, vagy rossz napod van, de biztos, hogy jelentős az anyagi kár.
1: Kargoncások tudnak nagyot alkotni, ők egy rossz fordulásra levernek egy egész sort.
0: Gondold el, vagy kamionsofőr vagy. CNT Esztergályos vagyok, egy hosszabb programnál van, hogy 300-350 karakter írok le. Ha csak egy előjelet is elrontok, összetörhetem a 43 milliós gépet.
2: Van egy feszültség benned, ahogy írod a karaktereket.
0: Kollégám itt a Tatabányai Ipari Parkban úgy gondolta, hogy a két telephely között nem az autóúton jön végig a targoncával, hanem a járdán. Figyeld, ráment a csatorna fedélre, félig beszakadt a targonca. Majd kellett hozni egy másikat, ami kiemeli azt, amelyik beszakadt. És kiderült, hogy a csatorna fedél sem javítható. Műemlék védelem alatt áll. Ez az a 3 millió. Forgácsoló gép, figyelj, CNC, 5 tengelyes svájci gyártmán, 200 millió a gép, Rolexeket is gyártják. Egy benézett betű számvesző, bármint előtt, és ingyen dolgozom életem végéig. Az
2: 200 milliós
0: gépet. Tehát te tulajdonképpen ezt a gépet felprogramozod. Beírsz neki valamit klaviatúrán, és ahhoz képest ő ezt megcsinálja, ezt a munkát.
2: Igen,
0: felprogramozod a CNC-t.
2: Vezérli, de ha rosszul vezérli, akkor valószínűleg önmagában tesz kárt a gép.
0: És egy vesző, egy pont, és 200 MS. Azért az, hogy ütött
2: csak minden... akkor hívt, ha nem dolgozik, mert meló közben fölhívjuk, ezt fizetettünk.
0: Hogy ütött be azt minden reggel azért, hogy egy ilyen 200 milliós géppel dolgozol? Azért benne ma ez is megállna azért még 10 év után is. Nagyon oda. Van egy szarnapod, vesztett a csapatod, veszekedtél a feleségeddel, azért picit elnyomod, azért az kemény. Ismerősöm a harmadik munkanapján nyergessel a szerpentin nem maradt Németországban. 15 ezer eurós mentés. Harmadik munkanap. Németben 800 ezer eurós kárt csináltam. Nem lett belőle bajom, állítólag azóta is a raktárban áll a cucc, amit tönkretettem. Ugyanitt dolgozom. 800 ezer eurós kár. Kollégám Szlovákiában Markóval elszakította az optikai internet fővezetékét. Két napig offline volt az egész város. Én nyáron a legnagyobb kánikulában Markolval elszakítottam egy villanykábel tyúkfarnól, amiről a ventilátorok kapták az áramot, 28 ezer tyúk fulladt meg majdnem. Érted? De azért az se semmi. Egy átlag kombány permetező 200-250 millió. És ez nem hétvégi sportkocsi. Napi 8-12-ról használod, ha csak egy pillanatra nem figyelsz. Szállodás ismerősöm pénteken módosította a szállodározását, de elírta egy nullát, így a 120 ezer helyett 12 volt egy éjszaka egy nagyon menő szállodában. Mivel nem vette észre, úgy maradt a hétvégére. A szemfüles vendégek azonnal megtalálták, sok milliós kár keletkezett.
1: Az utazó majom ebből él szerintem.
0: Igen, ezeket az elütéseket keresi.
1: Így van, igen. Így van.
0: Élőben néztük végig, hogy a konténer szállító autó egy parkolóban rátolja az X5-ös és 7-es BMW-ket a fára, mert hogy nem vette észre.
2: Az komoly.
0: Igen, ezen szoktam gondolkozni, amikor látod ezeket a hosszú autószállítókat, hogy rajta van,
2: mi összeg van
0: a 20 darab Porsche, vagy BMW, vagy X7-es, vagy Q8-as, hogy azért ott te milyen összeget viszel, nem?
2: Hát itt írja
0: nyilván
2: is
0: biztosítva
2: valaki.
0: Vannak a kocsik, de hogy azért akkor is.
2: Írja is valaki, hogy 9 darab Porsche, 911-es volt fönn a szállítókamionon, ami az árokban végezte.
0: Atya Isten!
1: Onnan meg elhordták.
0: Onnan meg szétszették.
2: Jó lesz az még tyúkketrecnek.
0: És akkor mi van? De valószínűleg a kocsi biztosítva van.
2: Itt fizetett a biztosítás.
0: Persze, ezt kell biztosítani, tehát ez nem vállalhatja a sofőr. Igen, ez iszonyat, hogy egy kocsi.
1: Nem beszélünk az érzelmi károkról, amik keletkeznek ezzel kapcsolatban, hogy ezt hány éven keresztül emészted?
2: 3 egér kattintással. 500 milliárd forintos kár.
0: Ne csinálj!
2: Izocukorgyárban 500 milliárdos kár.
0: Atya Isten! Le a kalapat, akik ilyen felelősségű dolgoznak. Valami más ütött be a gépnek, vagy más programozott, nem?
2: Ja, én még mindig ott melózok, persze háromszor jobban odafigyelek, amikor kattintok.
0: Azt a mindenségét neki.
2: És akkor így behív a főnököt, hogy Zoli!
0: De megvan a rekorderünk, gyerekek. Megvan ő, a hős.
2: Na.
0: Itt van. A sógorom 2012-ben vislit főzött egy német raklapüzemben. Rezsón.
3: Jó, már meg vagyok.
0: A raklapra téve. Leégett az üzem, 2 millió eurós kár. Magyar. Ő megfőzte a virslit a raklapot, hát imádom.
1: Ez már hidegen fog jönni a virslit a németeknek.
0: Hát nem mondta, hogy nem jó arc.
2: Meleg reggeli.
0: Minden idők legjobbja. Hol a sógorod? Főzi a virslit, hol? Egy raklapom.
1: Haver sörgyárban dolgozott gyakorlaton, a frissen lefőzött 500 literes tartályban rányomta a mosószert.
0: Alapos, ha legyen kitakarítva. Hát, ha nem érzik meg az ízét.
1: Zoli, nem habos ez a sör? Hát te olyannak kell lennied. De mennyire habos ez a sör?
0: De most az illata van, igen. Volt, hogy kínai autószállító hajó süllyedt el 8000 autóval. Megbotlottam a fellépőben nyári diákmunkán, éjszakajáró feltöltőként, diákként egy este, és nekiestem a salgópolcnak egy teljes sor alkohol. Sorjába ledőlt darabokra tört. Nem kellett kifizetnem, de reggelig takarítottam abban a időben, hogy életem végig kell majd törlesztenem. Természetesen a töményeket sikerült összetörnöm. Egy nagyon fontos kérdés még, hogy frankfurti volt a virsli?
1: Vagy a roppanult a műbeles? Most
0: miközben légett 2 millió euróért a raktár, mi történt azzal a virslivel? Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Vigyázzatok magatokra, jó? Dolgozzatok. Ügyesen, ne okozzatok. Ne okozzatok túl nagy anyagi kárt.
1: De ha mégis megtörténik, bocsássatok meg magatokat.
0: Akkor igen, legyetek elnézőek magatokkal szemben.
2: És mondjátok, hogy ez egy ilyen nap volt.
0: Ez egy ilyen nap volt, több milliós a kár, de nincs ezzel. Nincs ezzel
1: semmi mondani, hogy az ott elrontottam egy kávéfőzőgépet, hogy elvágta az ujjam. És ez még csak...
0: Rajta tényleg valami rontás van, vagy valami átok van. Most
2: akkor
0: már...
2: viszont meg volt a harmadik kész.
1: Ez volt a harmadik?
2: Igen.
0: Háromat tettek rád?
1: Ez a hát a majd, te igen, hát három, akkor meg volt?
2: Meg vagy. Kész innentől csak fölfele.
0: Az internet népe összeszedte, hogy egy igazi férfi mit nem csinál. Hoppá!
1: Végre
0: és
1: ha valami,
0: igazi férfinek érzi magát. Hát, ha ezt csinálod, nem vagy férfi. Ha én csinálom, én is elvéreztem. Én előre odaadom. Tehát, hogy én most valamiket csinálom. Körömlakkozás, hajvasalás.
2: Arcápolás.
0: Igen. Jó, tessék. Hú, én már most elvéreztem, tehát már meg vagyok.
3: A másodsőnél. Jó.
0: Egy igazi férfi, így indul az első pont, nem használ golyos dezodort. Na nézzük, hogy ez így van-e, vagy nem így van.
1: Így van.
0: Miért?
1: Azért van így, mert egy igazi férfi szőrös, mint egy vadállat, és igen? A golyós dezodor pedig teljesen haszontalan, mert csak csimbókosítja a szőrzetét.
2: Hát meg becsípi a golyó.
0: Az a férfi, aki a macskákat szereti, az csak meleg lehet, az igazi férfi a kutyákat szereti, tessék.
2: Akkor meleg vagyok.
0: Szeretem, szeretem a macskánkat, az a macska annyira aranyos, annyira cuki, annyira kedves az az állat, én nagyon szeretem a macskát, az egy tündér. Szóval, hogy akkor várjál, akkor most én is nő lettem melletted, Feri, mert én szeretem a macskákat. De én a kutyákat is szeretem, illetve nem a macskákat, a macskánkat, az egy nagyon cuki állat. Az összes macskát azért nem szeretem.
2: A többit nem szeretem?
0: A többi macskát azért annyira nem, mások a macskáját nem. Az igazi férfi nem ül keresztbe tett lábbal. Én ülök úgy. De keresztbe tudod tenni a lábad?
3: Igen, mert jó.
0: Nem hord flip-flop papucsot, és nem görkorcsolyázik.
1: Főleg együtt a kettőt, ez nagyon veszélyes. A flip-flop papucs...
0: Én hordok flip-flopot, nem olyan sokat, mint régen, mert szerintem annyira nem megy, de nyár Balaton könnyed kigurulni valahova, kávéz egyet tökéletes. Én hordok flip-flopot.
2: Én is kislattyogok.
0: Kislattyogok, simán, abszolút.
1: És a görkori?
0: Hát az ritkán, csak akkor a karúszó van rajtam.
1: Amúgy, hogy tudnál úgy nézni, mint a Ken Barbie.
0: Igen, azért mondom, hogy ez a görkorcsát nem is értem. Tehát ezt mondjuk értem, hogy egy férfi nem csinálja. Az igazi férfi nem értékelheti a művészetet, nem adhat ki hangot annak, ha valami tetszik neki, vagy például egy festmény. Az autókat dicsérheti több szempontból.
2: Ez igaz?
1: Ez nagyon rossz.
0: Milyen ostoba lista ez, nem?
2: Milyen hapsi az, aki azt mondja, hogy nézd, egy micsoda gyönyörű Moni.
0: Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami szín.
2: Micsoda Moni.
1: Micsoda gyönyörű ez a Moni. Na, az már férfias.
0: Figyelj, milyen ostoba a cikk. Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami szép, ha egy nőt akar tárgyasítani. Máskor nem. Milyen megoldal ezt a jó Isten, kik szedték ezeket.
1: Már meg ezt... férfi a klubjáról hozzátok a cikket.
0: Igen, már hihetetlen, hogy onnan töltünk le cikkeket. Az igazi férfi nem tart rendet, és az tisztaság sem lehet nála.
2: Ez betalált a rendrakás.
0: Akkor... De nálad rend van. Én nem látom a kocsidat. Kupiba élsz? Kupiba vagy?
1: Hát azért nem. Szerintem, csak
0: szerintem nem vagy ott,
1: magát,
0: ahol én.
1: Szégyeli magát, mert nagyon csoportnyomás rajta, hogy kuplerájusok vagyunk.
2: Nem.
0: A kocsid milyen? Milyen? Nem ültem a kocsidba 1000 éve, nem tudom milyen
1: múltkor
0: a kocsid.
1: Múltkor vitt engem valahol, és láttam pánikszeren széttétni a szalvétát, hogy kupinak tűnjön.
0: Szétdobott egy konfetti, néhány késztűt és egy fél sonkát felszeletelt, és szarad szétdobálta a kocsiba.
2: Jó, de elszívtam egy doboz cigit, a csíkeket is elraktam.
0: Volt videóban. Egy ilyen kicsit ilyen naftalinos bácsi szag a kocsiában?
2: Persze.
1: Az a durva, mert ilyen,
0: tudod, ez az a bomló fehérje szag volt neki egy kicsit.
1: Igen, de az a durva, hogy ez már akkor is ott van, nincs ott.
0: Mondom, hogy a kárpiból jött ez már.
2: Sokat ülök benne.
0: A szépségápolás minden formája tiltott. Az igazi férfinak van egy tusfürdője, és kész. Ilyen ostoba cikk ez. A hajbalzsam és az arckrém megengedhetetlen, csak nők használhatják.
2: Tökre velük vagyok. Én egyféle ízét használok. 30 éve.
0: Golyódezodor. Lemosom a fogam.
2: 500 féle parfüm, és akkor mehetünk tovább.
0: Nincsen azt lemosod. Nincsen éjszakai krémed. Nincsen egy nappali krémed.
2: Nincs! Ne szórakozz már!
0: Esti azt lemosom van. Egy éjszakai krémem van.
2: Milyen arcra mosó?
1: Királynő permetet szokta fújni az arcára.
2: Hideg vizet megnyitod, zs, kész. Le van mosva az arcod. Milyen hát, arc lemosod?
0: Hát egy kicsi, egy fogsz egy pici arc lemosod, és a nappal az egészet. Motorozás.
2: És van olyan vattapamacsod is?
0: Nem, vattapamacsom nincsen, de az egy arc lemosó krémem az van. Ez 3 perc alatt megvan.
2: Arc lemosó.
0: Persze, csak így földobod gyorsan, fölrakod rá a krémet, kicsi lemanikűrözöl, földobsz egy pici fényt a szádra, és mész aludni.
1: Van egy ilyen üzbék szobaasszony, aki ezt megcsinálja helyette.
0: De neked nincs hőnkülön hajkondicionálod se például?
2: Nem. Mi van?
0: Nem. Nincsen, de van egy samponod.
2: Kondíciá, van egy sampon, azzal megmosod, az kész. Jó napot kívánok. Raksz rá ilyen kis habokat, és akkor üldögélsz a kádban.
0: Nagyon hosszú hajam, néha használok egy hajkondicionálót, hajmosás után földobod. Utána fölrakom a csavarokat, és még ülök egy uborka papkolásra. Miért baj ez?
1: Nagyon fontos, hogy a Dauer vizet soha
2: ne rakd.
1: Ne rakd a kávéd mellé, mert össze lehet
0: kérdezni. Nem, nyilván nem. De néha jó, tehát hogy néha ez, szerintem ezzel így nincs baj. Azért egy pasinak ma már ezek szerintem ilyen alapdolgok. Nem vagy attól nő, meg nem leszel nőies, mint a földobsz egy nappali, ha akarod, és száraz a bőröd, földobsz egy nappali krémet, és kicsit odafigyelsz erre, ezek szerintem jó dolgok.
1: És hány cseppes tampont használsz?
0: Három, akkor erősebb akkor... Minibe vagyok. Egyelőre minibe vagyok, mert nagyon gyenge. Már gyengülőben van a ciklusom.
1: Igen, hát a menopauza azért közeledik.
0: De most szemét vagy, mert egyébként te is nem ítéled el. Nem úgy értem, tehát hogy egyetértesz azzal, hogy egy férfi igenis ápolja a bőrét.
1: El tudom mondani, hogy milyen katonai eszközökkel próbálom bekenni Péter arcát otthon.
0: Mert hogy smikli papírral is.
1: Konkrétan az, hogy meg kell várni, hogy elalszik, vagy elalszik, hogy valami történik vele, és akkor fel lehet rá vinni valamit, de hogy én is nagyon szeretem, én imádok. Én
0: de kérdés. Nem hagyja, nem engedi, nem akarja.
1: Nem, sajnos van heteroszexuális, és hogy...
2: férfi, ennyi, igazi férfi.
1: Baj van ezzel a rendszerrel.
0: De miért most komolyan metroszexuális az a férfi, vagy nem, most nyilván
2: hát
0: nem
2: ezzel,
0: meleg.
2: Amit te végig soroltál, hogy arclemosó, éjszakai krém, nappali krém, hát na.
0: Hát meg motorozás után igen, én lemosom az arcom. Hát...
1: Szerintem ez teljesen rendben van, és én egy olyan világban szeretnék élni, mint a Balázs mond. Tehát azt szeretném, hogy esténként ott álljunk együtt a tükör előtt, és mindenki felvigye a szérumot.
0: Aha. De nem viszek szérumot, most megint én jövök ebből, mint egy kretén, egy hülyeciket, és én vagyok a kretén a végén.
2: Kicsit apró mozdulatokkal bemasszírozzuk.
1: Itt a Keserű Barbara, hogy az ampuláidat ott hagytad nála.
0: A fészlites ampuláimat ott hagytam nála, igen.
2: Szemöldök szedés van?
0: Nem szedem a szemöldökömet, öngyújtóval leégetem, vagy a fülszőrömet is. Gáznyomok a fülembe, és abban meggyújtom, és az kiszedi a fülszőrt.
1: Írt a Barbie, hogy Feri, ezt rossz hallgatni, úton vagyok.
2: Igen. Ő tegnap is elkezdett kenegetni.
0: Hát mert látta az arcbőrödet, olyan, hogy egy rinocéros bőr,
2: nem
0: persze.
2: Nem kell semmi baj, nincs, ez már rám tök normális.
1: Konkrétan fugázni kéne az arcodat.
2: Nem kell fugázni, így szép, így jó.
0: Hozzatok már egy spaklit, vagy mi az, ami föl lehet kenni, érted? Meg
2: egy betonkeverőt.
0: Betonkeverőt, tegyük már be a Feri arcát.
1: Milyen szép kisimult bőre van, ez a 3 lépéses esti rutin.

0: megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Este 10-től afterparty 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 15-17-e között Kiskörösön, a Városalapítók napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
8: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
9: Festool Roadshow Kecskeméten május 20-án a Molnár Fatelet parkolójában a Klebelsberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonsága is, akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. Kisgéponline.hu.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki autóbontó.
11: Kecskemét, figyelem! Megújult a Herbaház takáruháza Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
1: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
12: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
1: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Új neveket kaptak közterületek Kecskeméten. Elindult az Agrárium 2026. 106 diák vett részt az anyanyelvi és helyesírási versenyen. Üdvözlöm, Beres Líza vagyok. Több új közterület elnevezéséről és egy utcanév módosításáról is döntött a kecskeméti közgyűlés. A változások főként a város újonnan beépülő vagy fejlődő területeit érintik. Felső Széktón a jövőben Marozsi utca néven szerepel majd egy eddig névtelen útszakasz, míg Szarkás-Urihegyen Rékás köz, Hetény egyházán pedig Búzás köznevet kapott egy-egy út, számol be róla a vármegyei lap. Külső-belső nyíren Árpád köznéven jegyzik ezentúl az egyik feltáró utat, Széchenyi városban pedig Napsarokpark néven neveztek el egy zöld területet. A közgyűlés emellett arról is döntött, hogy a Kiskertvárosban található Gáz utca új neve Holdviola utca lesz, lakossági kezdeményezés alapján. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
4: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk, május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart, ekkor majd az ország 969 településén, mint egy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
3: Idén is megrendezték a városi és kistérségi anyanyelvi és helyesírási versenyt Kecskeméten. A Magyar Ilona Általános Iskola által szervezett megmérettetésen összesen 18 iskola 106 tanulója vett részt a 3-tól a 8. évfolyamig. A diákok feladatlapokat, tolbamondásokat és nyelvi feladatokat oldottak meg. Korosztályonként eltérő feladatsorokkal írja a híres.hu. Az eredményhirdetésen végül 18 tanuló és felkészítő pedagógusaik vehettek át díjat és elismerő oklevelet. A Dunántúlon nyugat-délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, arrafelé hosszabb időre kisüthet a nap. A felhőtakaró és a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti országrész fölé helyeződik át. Az említett tájakon még sok helyen lehet eső, zápor, zivatar. Az északias szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a napos részeken a magasabb értéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Hello! Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros. Aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri, hello, Eszter! Hello! Te megjöttél egy villával?
2: Hoztam neked egy kis finomságot.
1: Jó, hol járt az a villa?
2: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami tovább jelölődik két hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szívás gombócot.
1: Mi nem merek vele enni, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
3: Leted le, koszos lesz.
1: Ja, most találtad? Ja, most kaptuk? Igen, tényleg azt hittem, a kocsitból van, várjál.
2: De meg mered enni?
3: Miért, de mi ez?
2: Ez ilyen fine diningos mocsi.
1: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem hárometes penész, csak szólok.
2: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
1: Igen, én a másodikra tippelnék.
3: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
1: Megfulladnak.
3: És megfulladnak tőle.
1: Igen.
3: Jó, megfulladnak. Kit akartok kiírni?
2: Most, hogy 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
1: Igen. A bátor oda néz meg is, Ete. Oda néz.
2: Ismertelek meg téged, Sebestyén Balázs.
1: Elbúcsúzunk tőle.
3: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban volt.
1: Kocsitban jön. És az penész.
2: Finom.
1: Hello, kedves dunaújvárosiak! Sziasztok, megjöttünk, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, tele van a tér, az van, tele van a tér. Ez elképesztő.
2: Nincs mit csinálni, úgy
1: nincs
2: látom.
1: Mit tenni, nincs mit tenni. Megállapítottunk.
3: Köszönöm szépen, hogy az utószületésnapomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
1: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, iszik, hedóba van. Mi meg vegyünk utána, mint a kis csirkék.
3: És hedóba vagytok ti
1: is. És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, mellkasommal a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16:30 találkozó a recepción, indulunk. Úgyhogy itt komoly túra van, nincs
3: ha
1: idő.
3: Ha nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
1: Ez így van. Ez így van.
3: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
1: Szervusz szívesen.
2: Nagyon sok a kislány, látom, nekem adjátok át őket, hányat tudok elvinni, 4-5.
1: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
2: Hát továbbképzés.
1: Hadd tanulják csak, nem baj, hogy megtanulják, hogy mit csinálunk.
3: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
2: Figyelj, annyit, hogy mondjak, hogy a lányom új na. Terror szöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
1: igen.
2: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két ököllel beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
1: Igazán jó arc.
2: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogadt most, és rám volt, szaktanári!
1: Jó hát, de teljesen váratlanul, csak
2: teljesen
1: úgy.
2: Teljesen váratlanul, nagyon random helyen.
1: Jó, ez ma jelszavunk, jó?
3: Szaktanári.
1: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
2: Jó. Aj, srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És
1: de szemét!
3: Bizony, és hogy, tudod
2: és
3: azért...
2: És pont hozzájutottam egy ilyen nagy limitált edition, még nem dedikálni, most figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
1: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
2: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
1: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
2: Ez itt Sebestyén Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
1: De ugye? Szemét vagy.
2: Ebből évekig fogsz... vezette a sikerlistát. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
1: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan szóval akadt ez a kezedbe?
2: A 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jósan. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
1: Na, hát szerinted... Hát...
2: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
1: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
2: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
1: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
2: És ezt már a hőálló megállóban is éreztettük.
1: Bocsánat, ne arra ugye...
3: Jaj, de jó, ott vannak a kika kuponok benne!
1: Bocsánat, ne arra, hogy kika kupon van a könyv végig, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Jó, rohadékok vagytok, szedjetek szép nyugodtan.
2: Előző életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyén Balázs mondta. Még neked is.
3: Még azt szeretném, Eszter, hogy ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvénk, de esztétikailag a borítót légy szíves, még azt...
2: Ez a hát elfeledett barátok közt karakterű jelzik. Ez az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berény Miklós ketten.
1: Elmondom neked, 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
2: És a csücsörítés és a szádelítés. Hát,
1: azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus te szemét. Hogy ha azt a szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás volt. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
2: Igen. Mire nem lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
1: Szigorúan bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? Jó van, kitocsogtad magad?
2: Nem tudom.
1: Alig várom, hogy, hogy elmenjek egy előadásodra.
2: Igen, figyelj, igen, oké, ugye ezt a tételmondatot, amit felolvastam, a kövérekről olvastuk, és a könyv támogatója, a könyvtag gasztroját.
3: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
1: Nem mondtam se, hogy kövérek, tehát ezt nem azt mondom, hogy kövérek.
2: Le volt írva 127. oldal.
1: Azt mondom, hogy diszkréten pufik. Vagy,
2: tehát, ja, egyébként ez úgy hangzik, hogy a diszkréten pufik.
1: A diszkréten pufik azért.
3: A belső ürességed,
1: ennyi Eszter. Akkora rohadék vagy, de komolyan mondom. De és nézd, fürdik benne, nézd, imádja.
2: Ezt a képet majd magyaráz meg erre a Cézár nevű kutyáról a végén.
1: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szólják, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármit tartasz, a kezedben, így van.
2: Figyelj, nagyjából Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyvbe. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon akarod, akkor még hazafelé
3: olvasom. Azt kérdezd meg, hogy ki írta.
1: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozd el a könyvet, kérd el, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
2: Jó. Ő azért hozta, hogy aláír neki, csak mondom.
1: Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad. Elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
2: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
1: De szemét, de hajas vagy. Úristen,
2: itt a bölcsembe.
1: De rohadék vagy.
2: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
3: Tényleg? Szívem, ezt most vetted?
4: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
1: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Hát. Tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
4: Igen.
1: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
4: Akár.
1: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresse egy gyilkos sarokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Jó, gyerekek, 2010-et írunk, na szóval azért most már
2: de
1: kezeljük.
2: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
1: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon-nagyon jó sicsvár, egy nagyon komoly csávó, egy kutyasuttogó, bemegy olyan kutyákhoz,
2: akik... Azért suttogsz a borító, mert te kutya
1: ez
2: vagy?
1: Ez hülye.
3: Gyönyörű párhuzam. Igen.
1: A Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták ki, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, hogy van ki, a ketrecet, bemegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyáknak a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből esik.
2: Én láttam,
3: munkaközben. Az nem jó.
1: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munkaközben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük meg egyébként a klasszban.
3: Ez egy interjú kötet.
2: Szerintem igen, az van, hogy ez a
3: legnagyobb.
2: Ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az érát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
1: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
2: Ezt azért nehéz elhinni.
1: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszan, mert nagyon szeretem az agykontrollt, mert nagyon szeretem a Domján.
3: De várjál, a kövéres dubát, te nagyon is nem mondtad.
1: Megszólal benne a Petrezselyem is a Nadis vonalról. Tehát hogy ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekes.
3: Ah, de
1: jó, mit találtál volt. Még? Oké, mit találtál
2: átmegyünk,
1: még?
2: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben, hajójával üres csónakba utközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
3: Mi van?
2: De ha a csónakban van ember, rákiált, térjen ki előle.
1: Nem értitek ezt.
2: S még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik. Csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem árthat neked.
1: Na igen, de hogy egyébként ennek van mondani valója.
2: A versnek a címe Balázs a buszsávban.
3: Ő ott kiürítette a csónakját.
1: Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem
2: fáj érted. Kicsit.
1: Nem, imádom, már amikor kezedbe vettem, mert láttam, hogy ez jön.
2: De amúgy azt szeretném kérdezni, hogy a csónak az mit, minek gondolt a költők?
1: A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
2: Hogy ami neked ugye egyszerre van.
1: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Na jó, kaphatok-e a zserbotokból, kérdezi valaki itt SMS-ben, nagyon szívesen mindent felajánlunk.
2: Nem tudjuk, hogy zserbó-e amúgy. Sose hidd el, amit mondanak róla.
1: Igen, és a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szüne gyerekek. Persze, hogy vicc volt a jegy, nekem nem kell semmi, nem azért írok, úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból, jött ez nekünk SMS-ben.
3: Írd már alá ezt a könyvet.
1: Mindjárt én is aláírom. A gasztro elutalmányt aláíratott benne hátunk, mert úgyse léteznek.
2: Rajzok rád egy Hitler bajszot.
1: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU ősztől? Vagy gyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
2: Jó, hát mindenki
1: használja
3: ezeket. Emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
1: Az van,
2: álljunk bele.
1: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebookot, az Instagramot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTokot is. Vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyerekek, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
3: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyiét.
2: Na hányat?
3: Hogy? Sokat.
1: Na, de itt pont nem azért, hanem, hogy a gyerekeket megvédje.
3: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki.
1: Akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot.
3: Ez
1: nem feltétlen rossz.
3: Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
1: Nem, ott kirakták őket.
3: És tehát, ott van szoftver?
1: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg megint szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották. Igen, egyébként azóta javult az állapot. Tehát, hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
3: Jó, próba.
1: Tessék.
3: Hány éves?
1: Ja, hogy most versenyzünk?
3: Hány éves?
1: Jó. Aki
3: hány
1: először éves? Eltalálja pontosan, hogy ki jó. Hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
3: Ne segíts, hány éves a mellettem álló fiatal?
2: De most akkor
3: ember.
2: AI vagy, Balázs.
1: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
2: Szerusz Ferenc.
1: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
3: 38? Te mit mondasz, Eszter?
1: Tessék, Eszter?
2: Hogy remélem, hogy nem annyi.
3: Jó, mennyi vagy?
5: 44.
1: 44!
3: Jó, tessék! Jó. Tehát, jó. Hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alálőtték kettővel, akkor még két évig nem tiktokozik.
1: Jó, mutass egy gyereket, tessék, hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék. Egy-egy itt van balra neked, tessék.
3: Jó.
1: Most megmondom, figyelj, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
6: Piros Dóra.
1: Dóra, szia Dóra. Dóra.
3: Ez segítség volt, mert hangos sokat
1: segít. Mi az, hogy a piros a segít szerinted, igen, vagy mi vagy a Dóra?
3: Igen. Nem, hanem a hangja.
1: Ja, mondjál még valamit, Dóra.
6: Szeretem az epret.
1: Dóra, szerintem te 13 vagy.
2: Mi bajod van?
3: Mi van? Te normális
1: vagy? Nem vagyok jó a programozó, én most AI vagyok, nálunk, hogy szarú programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
6: 10.
1: De mit mondod?
2: Nagyon jegyezd meg.
1: Hogy hívnak téged?
6: Laura.
1: Szia Laura, mondj egy mondatot nekem, hagyja a hangodat.
2: De ez most már egy jóslás lett.
6: Szeretem a csokit.
1: Hallod, Eszter?
3: Szereti a csokit.
2: Én vagyok a jövőből.
1: Te vagy a múltból.
2: Vagy a jövőből.
1: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
6: 10.
1: Hoppá! Javult az AI.
3: Ja,
1: tehát már jövök föl. De a Eszter tippet, tessék.
3: Tessék,
1: Eszter.
3: Mondd a neved.
7: Marina vagyok.
2: Szia, Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Szóval nagyon nehéz ezt tippelni.
1: Na, tessék.
2: Úgyhogy,
1: tessék, AI csajszín.
3: Mondjon egy mondatot, ha segít.
2: Persze.
3: Jó, valamit mondj.
7: Szeretem az iskolát.
2: Szerintem 12.
7: Igen.
3: Ha! Ott az AI!
1: Hú, de utálak. Olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
2: Az időszállításról.
1: Jöjjenek az étel szállítás előnyei.
2: Jogi, nem kezdem el fejtegetni a Star Wars
1: sorozat. Mit szentem, mit szentem? Mit szentem te szemét? Jó, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
2: Én akarok még tippelni.
1: Jó, Eszter tippel még, tessék.
3: Mondd a neved.
1: Hogy hívnak?
6: Mia. Szeretem az apukámat.
1: De jó neked.
2: Akkor még nincs.
1: Ezt mindenki nem mondhatja magáról.
2: 14 után elkezdik, nem szeretném.
3: Igen, nem igaz.
1: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már hazud, haragudnál a szüleidre.
2: Igen, jó? Szerintem.
1: Nem lehet, hogy ezt is betippelek pontosan.
2: Szerintem
1: nem
2: 11
1: lehet.
2: Vagy.
1: 11.
6: 9.
3: Mondd a neved.
2: Kiskandúr.
5: Csibrik Martin.
1: Martin.
3: 9 éves vagy.
5: Igen.
3: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőle.
1: De megvett engem a Feri, azt mondtam, anya kilenc.
3: Igen, kapsz egy ajándéksomagot, hogyha
2: jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak elna.
1: Kopasz zöld pulcs is, kandúr, egy gyerek.
3: Ő egy kandúr?
2: Igen, de te kandúr, nem
3: mondd kandúr. A neved.
8: Csibrik Krisztián.
1: Te vagy egy Csibrik. Csibrik család megérkezett?
3: Eredeti Csibrik.
2: Na, tessék, te pont tessék. Egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
1: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
3: Már nem mondd meg, már megmondta.
2: Megmondta de
3: 43, de kevesebbet mondtunk
2: igen,
3: volna.
2: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási igen. Rutinod.
3: Megdicsérlek,
2: szép munkát. Skincare. Utasd meg.
1: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek. Ó, Feri, tehát ezt szeretjük.
2: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember, ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott. Na,
3: őt, ja, őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
1: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát,
3: nem,
1: ez
3: határozottan mellette ugye? Vagyok.
1: Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen izé részeket nézni.
2: Igen. Egy nagyon nagyot.
1: Igen.
2: Engem most ki fog tiltani az Instagramom.
1: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohányboltba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
2: jó, minden
1: érzem, hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
2: Hát ebben az esetben
3: akkor
2: csak az irodalom.
3: Most kapsz.
1: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké gyerekek. Jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásuk?
2: Úristen, ki mehetek nézni? Én voltam a felbújtó.
1: Te vagy a felbújtó, úgyhogy ki mehetsz megnézni. Köszönöm, jó? Szépen. Mert hogy Master Gooddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100.000 forint cash-t adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük? Ezt ígértük.
2: Mi az a malac
3: verseny? A malackodó hogy aki, verseny, tudod, a legundorítóbb módon eszi a
2: vicceket. Ja, azt a malac versenynek hívjuk, jó, oké.
1: Okay. Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnál esznek, isznak, alszanak, vagy majd megszokják?
3: Igen. Igen, a tapasztalat az az, hogyha hivatalos választ akarsz, hogy igen. Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
1: Tehát
3: az
1: valójában lejöttek róla.
3: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
2: Jövő hétfőt konkrétan, hétfőtől.
3: Szerintem is.
1: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk.
3: Senki nem fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
2: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek. Mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják. Tehát, hogy nekik lehet jól eladni dolgokat. Úgyhogy, na, hát ezt nagyon várom.
1: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
2: kerem.
1: Van
2: anyukája.
1: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
3: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
1: Egyébként igen.
2: Én el is indultam haza.
1: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek játszani. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De nem hiszem, hogy őket kevesebbet okostelefonoznának.
3: Hát az alapvető baj ugye a social-lel nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg social-ozol 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
1: mint
3: az se jó,
1: mint a pörgeted a reels-eket.
3: Így van, mert aha. Ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
1: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
3: Így van, tehát hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
2: Aha. Szerintem a kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
1: Aha, tehát közösségi, szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
2: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, nem lenne.
0: És

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
3: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osanban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsíkó 7 szuperhibrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irányozosan, spórolj okosan!
5: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 15-e 17-e között Kiskörösön a Város Alapítók Napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
6: Kecskemét, figyelem! Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Megszűnik egy parkolóhely a Kecskeméti Technikum mellett. Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van a Hipertónia világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Biztonsági okokból megszüntetnek egy parkolóhelyet a kecskeméti Kada Elektechnikum közelében. A döntés egy képviselői indítvány nyomán született, miután felmerült, hogy a gyalogátkelőhely mellett parkoló járművek, különösen a nagyobb teherautók rontják a kilátást és balesetveszélyes helyzetet teremthetnek. Még februárban kezdeményezték két parkolóhely megszüntetését és kerékpártárolók kihelyezését a Katona József térnél, írja a hírös.hu. A Városháza szakemberei végül egy parkolóhely megszüntetését támogatták, valamint egy bicikli tároló kialakítását javasolták. A cél az, hogy a diákok biztonságosabban tudjanak átkelni a zebrán az iskola bejáratánál. Mozgalmas hetet zárt a rendőrség Bács-Kiskunvár megyében. Egy hét alatt 1712 gyorshajtót rögzítettek a trafipaxok. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a gyorshajtók legalább 50 000 forintos bírságra számíthatnak, de a legsúlyosabb esetekben ennél jóval magasabb büntetést is kiszabhatnak. Az elmúlt napokban összesen 65 közlekedési baleset történt a vármegyében, ezekben 25-en sérültek meg. A rendőrök emellett 15 itt a sofőrt is kiszűrtek a forgalomból, egyikük balesetet okozott. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány. Ehhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
3: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat.
2: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor. Keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sziasztok!
1: Hello,
2: drága szombat, amiden itt mennyien vagyunk, te jó Isten!
3: Rengeteg.
0: Mikor voltunk itt gyerekek? Ki emlékszik rá? Mert én azt mondtam, hogy négy éve?
2: Négy éve voltunk itt utoljára, tényleg? Négy éve. Akkor azért vagytok ennyien, reménykedtek valamiben. Juliska, hello, jó reggelt!
0: Juliska!
2: Új csajunk van, Eszter pihen, Nyuli melegváltásban.
3: Igen.
0: Milyen volt az utazás egyedül?
3: Figyelj, teljesen jó, 2,5 óra alatt leértem, úgyhogy minden oké volt.
0: Nem le.
2: Két és fél óra?
3: Kérek, igen, ide értem, tehát két és fél óra alatt ide értem.
2: 8 órát ültünk nyerekbe, úgyhogy ahhoz képest a két és fél óra az semmi. Hát figyelj, mi megjártuk Tolnát, Baranyát megint. Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit hát raktál össze?
0: Nem szórakozni jöttünk.
2: Hát nem, hát persze, ez nem szórakozás.
3: Merre jártok?
0: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire igen. Találsz valami jót.
2: Igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva. De komoly a brigád, úgyhogy itt tempót kell menni. Egy órával a kitelepülés kezdete előtt estünk be a szállodába, de egy gyors zuhany és...
3: Panaszkodott is, hogy fegyelmezetlenek vagytok.
0: Igen, egy kicsit. Hát van ilyen ebédszünet, érted? Itt egy programterv van, mondom, hogy 25 perc. Még látom, ez fekszik a motoron, a másik kakilni kell. Hát mondom, felnőtt férfi, hogy intézd már otthon reggel, érted? Ne hurcápoljuk itt Ausztria szerte a izéket. Az óriási adagokat, és akkor beszaladtunk, nem fogjátok kitalálni, természetesen magyar pincér volt ott is, mint mindenütt, minden egyes helyen, mondta, hogy nagyon finom ételénk van, mondom, 5 rántott húst kussolsz, hozod, az már vége is, gyerünk!
2: Mire megfújom a levest, állnak fel, hogy megyünk tovább, tudod, én ott szöszmötölök, próbálom felvenni a tempót, de nincs, figyelj, és egyébként azért fárasztó, szóval az, hogy persze ülsz egy helybe, de maga a koncentrálás az, hogy kanyar, kuplunk, kanyar, kettes váltasz, én azért 4-5 óra után már lefőtt a kávé, szóval,
0: de
2: hogy...
0: ügyes vagy, meg kell megint
3: dicsérni. De azt hiszem egyébként, hogy a kapcsék hátul, mint a grid girl-ök, tudod, így állandóan jönnek.
2: Ja, persze, vonulnak.
3: Hát vonulnak teljesen.
2: Persze.
0: A csajok. Viszont a tegnap esténk egy gyerekek, hagyd meséljem el, hogy ezzel is, hát azt a férfit, aki évek óta itt van velünk, viszi a hátán ezt az egész műsort. Még tovább emeljen, elmentünk ugye Erhard úrhoz megenni a szokásos éves spárga.
2: Bacsisztunk, igen.
0: Spárga adagunkat plusz italok, csak ásványvíz. Visszaérünk a hotelba, ott még megbeszéljük, hogy akkor reggel mikor van reggeli, hogy indulunk, mi történik. És megyünk föl, amikor látom, hogy Balázs oda megy a izéhez, a recepciós fiatal emberhez, hogy hát neki fogalma nincs, hogy hol a kártyája. Úgyhogy adjon már egy belépő kártyát a izébe, a szobába. Mi előre mentünk, mondok, ezt nem várjuk meg, míg lecseszik, hogy már megint elhagyta a kártyát,
2: megint,
0: meg akármicsodát. Fölmentünk, és ott mentünk el a szobája előtt, ami természetesen az elmúlt 6 órában sarkig nyitva, érted?
2: Persze, hát ahogy kell a szállodában. Kitárva, persze. Csak rend a lelke mindennek.
0: És hát Laci, a mi szerkesztőnk, zseniális agyával azonnal mondta Szilárdnak meg nekem, hogy üljünk be a szobába és csukjuk be az ajtót. Úgyhogy beültünk, érted, ki a kis kanapéra, ki a nagy ágyra, én a kis székre, becsuktuk az ajtót, halljuk, hogy motoszkálás zajlik a kintről, na mondom, megérkezett a Balázs, és ott hullafáradtan, ez már olyan 11:30 körül volt, kattan az ár, nyit az elektromozárt, kinyitja az ajtót, fia, olyat ugrott a csávó, hogy nem láttál ilyet.
2: Elváltunk, ugye a recepciónök előre mentek, én saját gondolataimba voltam, beültek, és nem mozdultak meg, és mint a szellemek így ültek a szobámban mozdulatlanul. Én még egy félig csukott szem, hogy alva magamon beszél, hogy megyek be, és 3 ember ül az ágyamon, meg a széke. Én annyira megijedtem. És tudod, egyszer lepök, rossz szobában vagy, ezeket nem ismerem, úristen, elnéztem a szobaszámot. Mire lepörgeted, hogy nem ismered őket, ezek a feriek?
3: És
2: miért mozdulatlanok? Meghaltak útközben? Szellemek? Figyelj, annyira megijedtem. Mondom, ti mi az Isten csináltok? Takarodjatok. És mondják, hogy nyitva volt a szobaajtó. És rájöttem, miért hagytam nyitva a szobaajtót. Leteszteltem ma reggel. Azért hagytam nyitva, mert egy ilyen önműködő, záródó szobaajtó van, amit a felén így elengedsz, és elsétálsz, hogy majd bezárod.
0: Aha.
2: De megakadt a padlószőnyekbe alul, és valószínűleg nem zárt be teljesen, ezért 6 órán keresztül furra nyitva a szobám, benne az irataim, a pénzem, a nadrágom, minden. Úgyhogy ott a takarítónők ott nagy bujálkodást rendezhettek.
3: Figyelj,
2: gyere, nyitva van a varázsszobája, most aztán!
0: Büntessük
2: meg magunkat!
3: Sípasztartót fogok neked adni ajándékba egyébként, azt kell neked rácsatoljuk, és akkor nem hagyod el.
2: Figyelj, mint a kísértetek. És beültek a szobába, én annyira nagyon megijedtem, mint még soha. Üvöltöttem, hogy felugrottam hirtelen, mondott, rohadék, hogy mit csináltak itt a szobámba.
3: A folytatásra úgy, vagyok kíváncsi.
2: A folytatás se elvonultam. Csendes. Semmiféle
3: se dolog. Nem.
0: Abban a szobában, Juli, neked se lett volna kedved semmihez. Ahogy az kinézett, gyerekek. Ahogy az...
3: Erre ne vegyél mérget.
2: Fél óra alatt olyan kuplerájt pakoltam, hogy az elképesztő. Ott kapunk valami kis levelet? De cuki vagy, aranyos vagy, valami kis levelet szeretnél nekünk odaadni, vagy csak tartod, vagy csak az apukát kér valamit, nem tudom. Valami van, add azt a levelet, kislányokat nem várakoztatunk meg. De cuki vagy,
3: rajzoltál
2: a Feri bácsinak, ugye?
0: Áj, nagyon kedves vagy, azt mondja, Balázs bácsinak szeretettel.
3: Igen.
0: Tessék, aranyos, a tiéd.
2: Köszön nekem. Mit rajzoltál nekem? De aranyos, bácsizol, ennyi, ez, ilyen régen voltunk itt, hogy mióta nem voltunk itt, Szombathelyen bácsi lettem.
3: És magadtól rajzoltad, vagy anya kérte?
2: Anya kérte, hogy rajzolj valamit.
0: Magától.
2: Figyelj, és ez micsoda? Mit, ki ő? Én vagyok rajta?
0: Ki van rajta?
2: És? És még ki van rajta? Magyar a gyerek? Nem? Mindegy.
3: De ez csak egy kicsit megilletődött.
0: Szegény, hát egy mikrofon.
2: Persze, jó, a kicsi még nem kell.
0: Szóval ki, anya, ki van rajta? Balázs meg?
1: Balázs és a Róza.
2: Aranyos vagy, köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönjük. Nagyon akkor vagy. Volt még egy transzparens, azt itt láttam valahol.
2: Oda néz, ott.
3: A virslisek.
2: Gyertek közelebb.
0: Gyere közelebb. Az van ráírva, hogy gyere rám virsli.
2: Pia, a virslevésünk nagyot megy. Szóval annyira egyszerű játék, de tényleg iszonyatosan búcsús játék, de hogy közben imádják a hallgatók. Hát tegnap a Master Goodos csávó óriásit ment.
3: Ja, aki állandóan bemondja
2: a családosat. Hát csak annyit tudok mondani, hogy Master Good, ő beépített ember volt, de nagyon nagy forma volt, igen.
0: Tényleg Master Goodosok fölvettétek a csávót? Tehát kapott egy állandó állást?
2: Lackót vigyétek a turné mindenhol magatokkal, mert nagyon nagy forma volt. Mr. Rinna könyvet is hoztatok? Te jó Isten ez, ekkorát megy ez a sztori, itt áll valaki.
3: Ide is eljutott.
2: Mr. Rinna könyvet tett, szegény, te ezért pénzt
3: fizettél érte.
2: Igen.
0: Gyere már ide, haver.
2: Nem hallottad azt a szenvedést, amit csináltunk ezzel adásban? Te még ezt meg is vette? Szia!
1: Az apukám azt akarta, hogy ezt írassátok alá.
2: Ó, de édes, de ő nem tudta eljönni. Rinával, igen. És elküldött téged?
1: Igen.
2: És hol van?
3: Otthon.
1: Most éppen dolgozik éppen.
2: De ez
3: téged küldött ki. Mennyire jó.
2: És ki küldött így?
0: Korrekt az öreg. Mi?
2: Igen. De
0: megyél, fiam, írasd alá. De aláírjuk. És ha már Mr. Rina, itt volt nálam az a hölgy, aki elküldte, azt képzétek el, a szombathelyi könyvesboltban, az eladási lista első helyén áll.
3: Nagyon szívesen.
0: A Mr. Rinna könyv, úgyhogy
2: itt Szombathelyen.
0: Hát azt ő innen küldte Szombathelyről a képet, úgyhogy ő volt az, aki ezt beküldte nekem, azt mutattam nektek, hogy első hely, és akkor most ide jött, és a szombathelyi piacról hozott nekünk egy csomó mindent.
2: Jó nagy a baj, de akkor azért, ha ez a könyv itt föl tudta küzdeni magát.
0: Normális
3: de ez csak is nekünk köszönhető.
2: Persze,
3: hát, nem viccelj,
2: hát a könyv önmagában tök unalom. Tehát amit próbáltunk mellett csinálni, de mi is már untuk a végén, azért hagytuk abban, mert már nem olvastunk mellett többet, mert mi is megőrültünk az unalomtól. Jó, Faternak aláírjuk, jó? Meg van ígérve akkor egy aláírás. Milyen vizet ezt mondani? Ugyanúgy, mint Rinna, ő is börtönben van, nem? Milyen erőszak van?
3: Azért nincs itt.
2: Igen, azért nincs itt a Szombathelyi fegyházban.
0: Mr. Rinna példaképe.
2: 23 éve van, Mr. Rinnát olvassa bent a börtönben. Jó, aláírjuk a pavának, és akkor megvagyunk. Na.
0: Közben hát megérkezett, itt van, ami kabala emberünk, aki végigköveti a roadshow-t. Hello, Gábor!
2: Szia, Gábor!
4: Madácsi Zsergő, szép délutánt kívánok Szombathelynek!
2: Azt a mindenit, és megint az első sor. Nyugodt út, békés út, megérkeztél,
4: így,
2: minden oké?
4: Így van, szépen nyugodtan lebuszocskáztam Győrből.
2: Győrből buszoztál ide?
0: Miért kell busszal jönni? Nincs vonat?
4: Na, most egyszerű volt, változatosság.
0: És ugyanolyan, mint a vonat, vagy azért ez jobb?
4: Ja, nem tudom most így igazából. Nyugalmasabb volt, csendes volt.
2: Tök jó, akkor itt vagy.
4: Két és fél óra alatt ide értünk.
2: Figyelj, kutya van a lábad alatt, úgyhogy ha van motoszkál, ne ijedj meg, jó? Csak szólok, próbálok neked súgni, hogy nem valaki négykézláb mászkál, hanem egy kutya van a lábadnál.
3: Nem a Feri simogat.
2: Nem a Feri simogat, hanem egy kutya van a lábadnál, Gábor, csak szólok, mert ugye nem látod, csak jelzem, hogy ott van egy kutya.
4: Egyébként legutóbb, mikor itt voltunk Szombathelyen, akkor esős idő volt itt.
0: Hogy mondja, hogy itt voltunk?
2: Érted? De emlékszel, hogy mikor voltunk?
4: Így van.
2: Melyik évben voltunk, Gábor? Segítsük.
4: 22-ben, és pont annyira esett az eső itt a sarkon, az egyik kínaiba vennem kellett egy esernyőt.
2: De csinált, tényleg, és erre így emlékszel?
4: Így van.
2: Féltek, 4 éve nem voltunk itt. Tényleg? Így hanyagoltunk benneteket?
3: Szégyengyalázat.
2: Vannak városok, ahol ilyen ritkán megyünk, olyan kicsi ez az ország. Mi azt hiszük mindenhogy évben, hogy szinte mindenhol megyünk, mert hogy állandóan az, ó, már megint Miskolc, megint Debrecen. De miért maradt ki ez 4 évig nekünk, hogy miért nem jöttünk? Megbántottatok minket utoljára, vagy nem éreztük jól magunkat?
0: Megdobáltatok?
2: Igen.
0: Baj volt?
3: Talán az értekezleten, mint te mondtad volna, hogy nem, ide nem akarsz jönni, nem?
2: Igen, ez mondtam, hogy nem menjünk Szombathelyre, olyan furák ott az emberek, nem tudom, mindenki csak úgy néz egy irányba, olyan furán nézegettek. Engedjük el Szombathelyre. De aztán látod valahogy mégiscsak kikötöttünk. De azért ritka, hogy 4 négy évig nem megyünk valahova.
0: Igen, meg nagy hely vagytok, jó hely vagytok, sokan vagytok. Nem lehet, hogy Laci lefeküdt valakivel, és nem, nem tudunk visszajönni.
2: Itt a stábba, történt valami, gyerekek, hogy városban mi nem megyünk vissza, annak nyomó sokan van. Vagy összetörtünk valamit a hotelbe, vagy nem
3: Laci lefeküdt valakivel.
2: Igen, vagy nem fizettük az étterembe, vagy történt valami stábon belül. Tehát négy évig nem szoktunk hanyagolni egy város, de akkor most itt vagyunk, ez a lényeg. Jól van? Oké, ott van Lackó is. Szia Lackó, ő is megjött.
0: Igen.
2: Vele kell rám jobban lenni, ő választja játékosokat, úgyhogy őt kell szeretni. Bár nem úgy, hanem csak úgy értem, hogy szólni
3: is lehet.
0: Lehet úgy is.
2: Bármi lehet természetesen. Jól van, Gáborkám, örülünk, hogy itt vagy akkor. Jó?
0: Endi, kaptál? Adjunk valamit?
4: Nem, kérek semmit. Legközelebb, ha turnét szerveztek, szóljatok nyugodtan, nálam vezetve van, hogy mikor hol voltunk.
2: Ne csak vezeted.
4: Igen.
2: De mi fölírod?
4: Excel táblázatban van írva otthon folyamatosan.
2: De hogy miért? Félsz, hogy ezt egyszer valaki számon kéri? Vagy?
4: Nem, csak miért, úgy, nem, csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy nagyjából mikor merre jártam, és akkor úgy vezetem, hogy nagyjából mikor hol voltunk.
0: De rendesen késésekkel, kilométerekkel gondolom.
4: Kilométerrel, igen.
2: Ugye? Ne csináld, tehát leírod a kilométert, hogy mennyi volt, hol voltunk.
3: És igen. Az időjárást is valószínűleg.
2: Időjárást is jegyzeted.
4: Nem, vannak olyan emlékezetes helyek, mint Sopron, Zalaegerszeg, ahol 99%-ben eddig mindig esett az eső.
2: Igen, ezt ugye múltkor is megállapítottuk, tegnap is mondtuk szegény soproniaknak, hogyha oda megyünk valamire, az mindig szar idő van. Nem tudjuk is, hogy mi az oka.
3: De óriási mákunk van ezen a héten egyébként.
2: Persze, hát úgy indultunk, hogy tegnap elvitte Sopront a szél, így
3: Hogy
2: ad fog Sopronba óriási
3: mákunk. Szombaton betettük azt a cikket, hogy valami évszázados eső jön.
2: Ja,
3: ahhoz képest egyébként tök jól megúsztuk.
2: Igen, múlt héten azt olvastuk, hogy egy rekord mennyiségű eső, hogy meg jól választottuk
0: ahhoz a búcsúrát. Ahhoz képest, gyerekek, ez nagyon tökéletes.
2: Gábor, akkor vizsgáld már meg nekünk, hogy hol voltunk régen, és akkor holnap
4: gyere. Kapaszból tudok mondani kettőt is.
2: Nem gondoltam, hogy ennyire felkészült vagy, gondoltam, adok egy kis házi feladatot, hogy mondd már meg holnapra, akkor, hogy mi az a város, ahol régen voltunk, akkor jövőre úgy rakjuk össze, hogy Gábor ajánlásával, mert akkor te vezeted ezeket, mivel csak úgy bökünk a térkép, itt régen voltunk, menjünk. Azt lehet, hogy két éve voltunk, de akkor állíts össze holnapra nekünk egy ilyen kis prezentációt, jó?
4: Jó, ha holnap út közben megcsinálom.
2: Jó, de azért most mondhatsz egyet fejbe, hol voltunk régen?
4: Salgótalján.
2: Hát oda nem is akarunk menni nagyon.
0: Szegények.
2: Mi az is, hogy csináljuk ott? Nem. Régen tényleg jártunk, ezért még ott valami téren voltunk, ott ilyen komcsi épület előtt, ilyen borzadványos téren.
0: Ott sajnos csak komcsi épület van.
2: Ja tudom, akkor mondtam, hogy zárják be a hotelt, ahol aludtunk.
0: Ott laktunk így az erdő közepébe, gyönyörű piros műbőr garnitúrák voltak, még 1962-ből. Szerintem még a pártitkár cipője nyoma is rajta volt, ugye?
2: Felfogadatlan durva. Én tudom, mi elkezdtük másokon megszólást, és 20 percig arról értekeztem, hogy azonnal bontsák le a hotelt. Azt hiszem, majdnem lett egy polgári
3: peres eljárás.
2: Beült és elmondta, hogy figyeljetek, gyönyörű helyen van, erdő közepén, óriási hotel, de hogy azonnal rendeljék ki a buldózereket, és bontsák le a hotelt. Piros műbőrfotelekbe aludtunk. Ilyen 70-es évek Lenin szobrok körülbelül így kell elképzelni a hotelt. És ott mikor voltunk, Gábor? Azt is tudod?
4: Az még 21 volt, ha jól emlékszem. Például Tatabányán is rég voltunk. Hát most olyan rég voltunk Tatabányán, hogy akkor még láttam.
0: Mondjuk ezt, Gábor, azt tényleg.
2: De aranyos vezet.
0: Ki ez miért, ugye?
2: Jó, hát igen, akkor még láttalak benneteket. Most már nem.
0: Tatabánya,
2: 21 Tatabánya. Aha,
4: nem, 20, nem, Tatabánya az, 20, az még 20 elő, az még Covid előtt volt.
2: Covid előtt. Hát tudtuk, attól utána ott már nem érdemes menni, úgyis vége van.
4: Ha van még fél percem, akkor üdvözölném Julit, és személyesen is megköszönöm neki

0: volt másik két ember, akiknek a gondjaira bíztam, hogy vigyázzanak rá.
1: Amik kirabolták Gábort.
0: Nem kellett
1: két török kamion, két bolgár kamionos volt Szegeden, kirabolták a Gábort, az ott hagyták. Jó, hát ez olyan Julis történet. De megoldódott a végén.
2: Meg, persze, megoldódott minden, úgyhogy nem, mert pont olyan rossz helyen volt a szállás, hogy egyből a villamosinek mellett. Nem, villamos megálló. Igen, mert emlékszem, hogy Juli pont úgy tudott leparkolni, hogy a kocsinak a hátulja kilógott egy kicsit.
0: Igen.
2: És ezért sietett, hogy nehogy gond legyen.
1: Ez tökéletes mutatja.
3: Te is be tudsz állást választani, hogy kilépsz a főbejáraton, az paf!
1: Igen. Jól választott, Gábor.
0: Csücsülj le, Gábor. Mindjárt jövök.
2: Elmondják, hogy házhoz jön a villamos.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Ezer megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy állatotthon alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
8: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
9: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osanban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsíko 7 szuperhibrid.
10: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
9: Irány az Osan, spórolj okosan!
11: Állást keresel Kecskeméten? Legyen szó fizikai, betonított vagy akár irodai munkáról, nálunk megtalálod a helyet. Csatlakozz a Phoenix Mekánó csapatához. Kiszámítható munkarend, biztos háttér, fejlődési lehetőség. Ne várj tovább! Jelentkezz most a phoenix-mekano.hu oldalon. Phoenix Mekánó. Stabil munka, biztos jövő.
12: Kecskemét, figyelem! Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
1: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
13: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

rádió egy gong. Szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon, na meg persze az internetes hallgatóinkat is. Kormos Zsolt vagyok, május 17-e van, az óra 10 óra 6 percet mutat. Érezni a levegőben azt a ráérős, kényelmes vasárnapi lüktetést, amikor még csak a második csésze feketénél tartunk a konyhában. De elkényelmesedni túlságosan nem ér, mert a rádió egy gongon ma is dübörög a felelsz vagy mersz. Már most gőzerővel hangolunk a jövő hétvégi gyereknapra, és olyan nyeremények várják a gazdájukat az UVR élményaréna jóvoltából, amikkel bárki a család abszolút hőse lehet. Családi belépők és páros VR élmények vannak a kalapban. Mielőtt azonban belevágnánk a játékba, köszöntsük a mai ünnepelteket. Boldog névnapot a Paszkáloknak és Andoroknak. És ha a hírességeknél tartunk, ma ünnepli 61. születésnapját a Nine Inch Nails zseniális agya, az Oscar-díjas Trent Reznor. Az ő dallamai sötétebbek és karcosabbak, mint egy átlagos tavaszi vasárnap délelőtt. De a szülinaposok hangulatát ma biztos, hogy semmi sem ronthatja el. Boldog születésnapot mindenkinek, akit illet. És most jöhet a játék. Imádni fogjátok. Egyszerű, mint az 1x1, a 0629-414-020-as számra kell elküldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen. Ha megcsörren a telefonod, szabad a választás a felelsz verzió között, ahol egy klasszikus játékot írunk körül, és csak a nevét kell rávágni, vagy a bevállalósabb mersz opció között, ahol egy jól ismert magyar sláger előadóját és annak címét kell eltalálni a füledre küldött dallam alapján. Mindezeken túl nem sokára jövök a netpercekkel, ahol kiderül, hogy nem sokára a ChatGPT nem csak válaszol a kérdésekre, hanem egyenesen a zsebekbe költözik egy saját mobillal. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, továbbra is csak igazi mai slágerek pörögnek. Következik Sam Smith és a Diamonds.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató. A Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 4:11 után 2 perccel a Rádió 1 Gong Netperceit halljátok. Remélhetőleg mindenki kényelmesen, a telefonját nyomkodva hallgatja a Rádió 1 Gongot Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon is. De érdemes megállni egy pillanatra. Belegondoltatok-e már, hogy a mobil, ami most a kezetekben van, pár év múlva olyan elavultnak tűnik majd, mint egy régi tárcsázós telefon. A tech világ legfrissebb hírei szerint ugyanis egy egészen elképesztő új korszak kapujában állunk. Érkezik a dedikált ChatGPT mobil. Az OpenAI, a mesterséges intelligencia jelenlegi legnagyobb fenegyereke úgy tűnik, egyáltalán nem elégszik meg azzal, hogy az applikáció képernyőjén válaszolgat a kérdéseinkre. A neves és tűpontos jóslatairól ismert technológiai elemző, Ming-Chi Kuo legfrissebb jelentése szerint a cég gőzerővel, sőt gyorsított tempóban fejleszti a saját első okostelefonját, ami a tervek szerint már 2027 elején ott figyelhet a boltok polcain. És hogy mi lesz ebben a nagy dobás? Nem csak egy egyszerű plusz gomb a chatbot eléréséhez. A motorháztető alatt egy brutális teljesítményű, egyedi processzor dobog majd, amit kifejezetten a mesterséges intelligencia feladataira hegyeznek ki. Ez a kütyű a speciális HDR processzorának köszönhetően konkrétan érzékelni fogja a környező világot. Úgy látja majd a teret, mint mi, emberek, és egyszerre több nehéz AI feladatot is képes lesz futtatni anélkül, hogy a rendszer egy pillanatra is leizzadna. Az OpenAI ráadásul nem kicsiben játszik. A belső tervek szerint 2028-ig kerek 30 millió eladott mobillal számolnak az asztalon. Hogy ezt hova tegyük a piacon? Ez az elképesztő szám nagyjából megegyezik azzal a volumennel, amennyit a Samsung értékesít a legmenőbb, legdrágább csúcsmodelljeiből egyetlen év alatt. Felkötheti a gatyáját az Apple és a Google is, mert érkezik egy olyan új játékos a pályára, aki nem csak alkalmazásokat akar letöltetni velünk, hanem egy olyan digitális társat ad a kezünkbe, aki szinte mindent megold helyettünk. Mi viszont itt a Rádió 1 Gongon maradunk a jól megszokott, hamisítatlan, emberi hangulatnál és a legjobb zenéknél. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek a 0629-414-020-as számra, az UVR Élmény Aréna jóvoltából, a jövő hétvégi gyermeknapra családi belépők és páros VR élmények várják a gazdáikat. A feladat egyszerű, felelsz vagy mersz. Rövidesen érkezik az időjárás, a folytatásban pedig itt van Jonas Blue és a Perfect Strangers. You will look-

Itt a Rádió Egong. A vasárnap délelőtti lustálkodás, vagy a családi készülődés közben érdemes egy pillantást vetni az ablakon túlra is. A mediterrán ciklon makacsul tartja magát a térségben, így a kinti programokat ma érdemes alaposan átgondolni. Ma túlnyomóan felhős, borult lesz az égbolt, és többfelé kell számítani további esőre, makacs záporokra. A csapadékhajlam csak a késő délutáni, esti órákban kezd mérséklődni. Napközben az északnyugati szél is megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok körül alakul. A jövő hét kezdetén hétfőn a Dunától keletre még sok felhő takarja majd az eget, és főként északkeleten fordulhat elő eső, zápor. A legmagasabb hőmérséklet 21 fok körül alakul. 10:11, nem sokára megérkeznek a legfrissebb sporthírek, és már pörög Miles Smith igazi mai slágere a Stargazing.

3:45 előtt 6 perccel a Rádió 1 Gong sporthírei következnek. A vasárnap délelőtti ráérős lüktetésben a sportvilágban valóságos földrengés zajlott az elmúlt 24 órában. Olyan történelmi bajnokavatások, kupadöntők és drámai bennmaradások hírei futottak be a szerkesztőségbe Angliától egészen a hazai pályákig, amik mellett egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni. Kezdjük a labdarúgó NB1 utolsó fordulójának elképesztő szenzációjával, ahol hivatalosan is véget ért egy korszak. Megszakadt ugyanis a Zalaegerszeg ellen 3-0-ra nyerő Ferencváros 7 éven át tartó, megkérdőjelezhetetlen egyeduralma a hazai élvonalban. Az Eto'o FC ugyanis Bembo Ali góljával óriási csatában 1-0-ra diadalmaskodott Kisvárdán, és ezzel a Győr lett a bajnok. A győriek 2013 után ülhettek fel ismét a hazai futballtrónra, és a klub története során ezzel az 5. bajnoki címüket szerezték meg. A tegnapi játéknapon a bronzérem sorsa is eldőlt. Ezt végül a Paks zsebelte be, miután 3-1-re nyert Miskolcon a Diósgyőr ellen, míg a Debrecen 2-1-re verte az Újpestet, és ezzel a 4. helyen zárt. Nemzetközi vizeken a Manchester City a télen igazolt Antoine Semenyo zseniális, sarkazós góljával 1-0-ra legyőzte a Chelsea-t az angol labdarúgó FA kupa döntőjében. Pep Guardiola ezzel 10 év alatt a 20. trófeáját nyerte a manchesteri klub élén. A Chelsea eközben egymás után a 7. kupa döntőjét veszítette el a patinás Wembley-ben, ám a kékek szurkolói így is bizakodhatnak, ugyanis egybehangzó sajtóhírek szerint a zseniális Xavi Alonso lesz a csapat új vezetőedzője, a hivatalos bejelentés napokon belül várható. A hazai parketről is komoly hírek jöttek. A férfi kosárlabda NB1 döntőjének első felvonásán a Szolnok magabiztos 94-79-es győzelmet aratotta a Falco ellen, így megtartotta a pálya előnyét. A finálé második összecsapása kedden lesz, Szombathelyen. A legnagyobb helyi ovációt azonban a KTE produkálta. A férfi kosárlabda NB1 playout 8. fordulójában a 26 pontos Dautovic és a 23 pontig jutó Tomasevic zseniális vezérletével a Kecskemét 81-77-re 2 várra fektette a körmendet. Ezzel a rendkívül fontos győzelemmel a KTE végérvényesen biztosította a bennmaradását az élvonalban, és a fiúknak már csak 2 tét nélküli meccsük van hátra az idei szezonból. Ezek voltak a sporthírek, rövidesen jövök az útinformációkkal, a folytatásban pedig már is itt van Alex Warren és az Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, 10 perc.

a járműveket 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A sofőrök visszajelzései szerint az autópálya szűkített szakaszain már most tapasztalható kisebb torlódás, úgyhogy érdemes egy kicsit visszavenni a sebességből. Jó utat kíván a Rádió egy Gong csapata, mindjárt jövünk az első játékosunkkal. Addig is itt van Olivia Rodrigo és a Driver's License.

0: is set forever. Now I drive alone past your street.
1: Még Marika vagyok.
2: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok.
1: Szia.
2: Szia. Szereted-e a társas játékokat?
1: Szeretem.
2: És a zenét?
1: Azt is szeretem.
2: A zenét is szereted. Akkor melyiket választod? Felelsz vagy mersz?
1: Hát akkor legyen a társas játék.
2: A legsikeresebb magyar társas játék és táblajáték, amelynek célja a pénzügyi és mindennapi tudatosságra nevelés egy lakás megvásárlásán és berendezésén keresztül.
1: Az egyik a gazdálkodj okosan, a másik a Monopoly.
2: Tulajdonképpen mind a kettőt el tudom fogadni, de én a gazdálkodj okosanra gondoltam. Ugye, hogy milyen jó kis klasszikus játék volt annak idején, ugye?
1: Én is avval sokat játszottam.
2: Tökéletes volt a válasz, bekerültél a fődíj sorsolásba 5 óra előtt. Fogjuk sorsolni majd a fődíjunkat, azt tudod-e, hogy mit lehet nyerni a mai napon?

0: gyereknapra valamit, de pontosan nem.
1: Akkor pontosan megmondom, egy családi belépőt lehet nyerni az UBR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére is egy páros VR élményt. Javaslom, hogy a család készüljön fel erre, és sok szerencsét kívánok.
0: Köszönöm szépen.
1: Az első név tehát bekerült a kalapba, és már ti is látjátok, a feladat nem túlságosan bonyolult. Továbbra is várom a nyerni szeretnék üzeneteket, hiszen a következő órában is visszahívok valakit, és megkérdezem. Felelsz vagy mersz? Rövid reklám és a hírek után Lady Gaga érkezik. Vele indulunk majd a programajánlók előtt. Jön az Abrakadabra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Felelsz vagy mersz? A rádió egy gongon. Ezen a

0: Most VR élményre számíthatsz az OVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényén. Most te választasz! Felelsz vagy mersz a Rádió egy gongon az OVR Élmény Aréna támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 grammos passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Szállj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13. Szeged, Florida, Timberland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
7: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
9: Állást keresel Kecskeméten? Legyen szó fizikai, betanított vagy akár irodai munkáról, nálunk megtalálod a helyed. Csatlakozz a Phoenix Mekánó csapatához. Kiszámítható munkarend, biztos háttér, fejlődési lehetőség. Ne várj tovább! Jelentkezz most a phoenix-mekano.hu oldalon. Phoenix Mekánó. Stabil munka, biztos jövő.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Újra gondolják Kecskemét kerékpáros közlekedését. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására. Többször is betört a Halasi piac büféjébe egy férfi. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Átfogó közlekedés fejlesztési terveket hagyott jóvá a kecskeméti közgyűlés. A döntések egyik legfontosabb eleme a város kerékpáros hálózatának felülvizsgálata, amelynek célja egy biztonságosabb és jobban összekapcsolt biciklis úthálózat kialakítása, írja a Vármegyei Lap. A most frissített terv a hiányzó szakaszok pótlására, a balesetveszély csökkentésére és a kerékpáros, valamint a közösségi közlekedés jobb összekapcsolására koncentrál. A városvezetés szerint Kecskeméten az elmúlt évek ipari fejlődése és a növekvő autóforgalom miatt egyre nagyobb kihívást jelent a közlekedés megszervezése. A közgyűlés emellett elfogadta a fenntartható városi mobilitási terv felülvizsgálatát is, amely a teljes közlekedési rendszer hosszú távú fejlesztési irányait határozza meg. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
11: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
10: Vádat emelt a kiskunhalasi járási ügyészség egy helybéli férfi ellen, aki néhány hónap alatt több lopást és betörést is elkövetett Kiskunhalason. A vád szerint a férfi tavaly november és idén január között 3 alkalommal is betört ugyanabba a piaci büfébe, ahonnan élelmiszereket és italokat lopott el több mint 150 ezer forint értékben. A nyomozás szerint más bűncselekmények is köthetők hozzá, megpróbált feltörni egy lángos sütőt, betört egy lakatlan házba, valamint két üzletből is lopott készpénzt és édességet, írja a Híros.hu. Egyes esetekben a párja és egy ismerőse is segítette a bűncselekmények elkövetésében. A férfit jelenleg is letartóztatásban tartják, többrendbeli lopással és lopási kísérlettel vádolják. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor. Keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger.

0: hallasz?
1: Ez a Rádió 1 gong. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. 11 óra múlt, szeretettel köszöntök mindenkit. Ez már a ráérős, késői reggelik és korai ebédek előkészületeinek ideje Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és minden más környező településen. A Rádió 1 gong stúdiójában a hangulat változatlanul pörög. Mondanom sem kell, a feszültség fokozódik, hiszen továbbra is várjuk a nyerni szeretnék üzeneteket a Felelsz vagy Mersz akciónkra a 0629-414-020-as számon. Nem kicsi a tét, az UVR Élmény Aréna családi és páros belépőiért megy a harc, amikkel a jövő hétvégi gyereknapot tehetitek teljesen felejthetetlenné. Ha megcsörgetjük a telefonotokat, ti döntitek el a taktikát. Választhatjátok a Felelsz opciót, ahol egy klasszikus játékot kell felismerni a körülírás alapján. Mint például, melyik az a játék, ahol színes, apró műanyag pöckökből kell mindenféle képet kirakni egy lyukacsos táblán. Ha viszont ez számodra túl nosztalgikus, jöhet a Mersz verzió a fülre küldött igazi mai slágerrel. Ha meg tudod mondani az előadó nevét és a felvétel címét, bekerülsz a fődíj sorsolásba. Izzítsátok a billentyűzetet, küldjétek az üzeneteket, mert nem sokára valakit vissza kell hívnunk. Rövidesen jön a friss programajánló, és eláruljuk, hol szól ma csodás muzsika az erdőben, és hol nyílnak meg a régió legkülönlegesebb kapui. A folytatásban pedig már is itt van Train és a Drive-By.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A ráérős családi beszélgetések és az evér előkészületei közben egyre többen teszik fel a kérdést, merre érdemes elindulni délután a nyírkos, borongós idő ellenére. A természet szerelmeseinek ma egyértelműen a Muzikál az erdő rendezvény sorozat nyújt felejthetetlen menedéket. A különleges zenei és zöld programok ugyanis ma a lakitelekhez tartozó tőserdő festői varázslatos környezetében folytatódnak a lombok alatt. Ha viszont valaki inkább a képzőművészet világában mélyedne el, annak kiváló úti cél a hírös agóra, ahol jelenleg is megtekinthető a Munkácsy díjas festőművész Kóka Ferenc retrospektív tárlata. És már most érdemes a naptárakba feljegyezni, hogy jövő héten, május 20-a és 25-e között ismét megnyitja kapuit a Kecskeméti Városháza. A nyitott városháza ingyenesen látogatható eseménysorozata színházi előadásokkal, koncertekkel, családi programokkal és rendkívül izgalmas történelmi, valamint művészeti városnéző sétákkal vár minden érdeklődőt. Tehát ma is rengeteg lehetőség közül lehet választani, de ha a vasárnapi kulturális élmények mellé egy igazi modern és pörgős családi programot is megnyernétek a jövő hétvégi gyermeknapra, akkor most tessék nagyon figyelni. Dübörög a Felelsz vagy Mersz a Rádió egy gongon, a tét pedig értékes családi belépők és páros VR jegyek az UVR élmény aréna hatalmas gyereknapi bulijára. A feladat is egyszerű, mondhatni gyermeteg. Küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet a 0620 9414020-as számra SMS-ben vagy Viberen, és ha megcsörren a telefonotok, szabad a választás. Vagy felelsz, vagy mersz. Vagy kitalálod, melyik játékról beszélünk. Vagy ha a zene jobban fekszik, jöhet a bevállalósabb, mersz verzió, ahol egy igazi mai sláger előadójának nevét és a dal címét kell rávágni. A programokhoz kellemes időtöltést, a játékhoz pedig sok szerencsét kívánok. Következik Fast Boy és a Good Life.

Ez a Rádió egy gong, az igazi mai slágerek közepette. Egy röpke időjárás jelentés következik. Ma túlnyomóan felhős lesz az ég, és több helyen várható még eső, zápor. A késő délutáni esti órákban csökkenhet a csapadékhajlam, és felszakadozhat a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet ma délután 18 fok körül alakul. Holnap a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső vagy zápor. Hajnalban 3 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A fronthatás miatt sokan érezhetnek ma tompa fejfájást vagy fáradtságot, úgyhogy a kávé mellé a pihenés a legjobb recept. Egyelőre ennyit az időjárásról. Pörgessük tovább a hétvégi ritmusokat. Következik Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágere, a Wonderful Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a rádió egy gong. A délelőtt utolsó perceiben járunk, az utakon pedig az eső miatt a látási viszonyok és a tapadási feltételek is folyamatosan romlanak. Az M5-ös autópályán átépítési munkálatok zajlanak a 74-es kilométernél, a Kecskemét észak csomópontban. Itt jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág használható. A lehajtóág teljesen zárva van. A Röszke felé vezető oldalon még szigorúbb a helyzet, ott sem a le, sem a felhajtóág nem üzemel. Az 5-ös főúton Alsó-Némeditől Szabasig mozgóterelés mellett az útburkolatot javítják, a 24-es és a 40-es kilométer között az aktuális munkaterületek mellett forgalomkorlátozásra kell felkészülni. Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál pedig az útépítők miatt a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljetek. Vezessetek óvatosan, tartsátok a követési távolságot, és nem sokára jövünk egy játékos kedvű hallgatóval. A folytatásban következik Szemfelt, akivel jövő héten a Rádió 1 születésnapi fesztiválján élőben találkozhattok. Ez a

0: Halló!
1: Szia, Enikő! Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából.
0: Szia!
1: Melyiket választod? Felelsz vagy mersz?
0: Inkább felelek.
1: Akkor már is mondom a meghatározásunkat. Egy játék, ahol különböző formájú elemek esnek lefelé, és úgy kell őket egymás mellé rakni, hogy ne maradjon üres hely. Ha betelik egy sor, az eltűnik, de ha túl magasra nő a kupac, vége a játéknak.
0: Ez a Tetris.
1: Ez bizony a Tetris. Betaláltál. Bekerültél te is a fődíjsorsolásba. Volt-e már VR élményetek?
0: Egyszer, de igazából csak a kisfiamnak.
1: Ha szerencsétek van, akkor jövő héten, hétvégén kipróbálhatjátok ti is, mert a nyereményünk pontosan erről szól majd.
0: Szuper lenne, köszönöm szépen.
1: Megvan a kalapba az újabb név. A déli harangszó után pedig érkezik a hamisítatlan Daily Mix, ahol a húsleves és a vasárnapi menü mellé tálaljuk a legfrissebb, legmeghökkentőbb gasztroőrültséget a nagyvilágból. A reklámok és a legfrissebb hírek után érkezik Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Felelsz vagy mersz? A rádió egy gongon. Ezen a hétvégén kétféle módon is nyerhetsz. Pár mondatból, vagy egy zenei részletből kell kitalálnod, melyik játékra gondoltunk. Ha jól ismered a gyerekjátékokat, társas vagy videójátékokat, családi belépőre és felejthetetlen páros VR élményre számíthatsz az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényén. Most te választasz! Felelsz vagy mersz? A rádió egy gongon. Az UVR Élmény Aréna támogatásával. Rádió
0: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jüszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
8: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy- és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban.
9: Nálunk az ügyfél az első.
8: Részletek diósgumi.hu.
10: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, Military Shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Új neveket kaptak közterületek Kecskeméten. Elindult az Agrárium 2026. 106 diák vett részt az anyanyelvi és helyesírási versenyen. Üdvözlöm, Beres Líza vagyok. Több új közterület elnevezéséről és egy utcanév módosításáról is döntött a kecskeméti közgyűlés. A változások főként a város újonnan beépülő vagy fejlődő területeit érintik. Felső Szék Tóna jövőben Marozsi utca néven szerepel majd egy eddig névtelen útszakasz, míg Szarkás Urihegyen Rékás köz, Hetény egyházán pedig Búzás köz nevet kapott egy-egy út, számol be róla a vármegyei lap. Külső-belső nyíren Árpád köznéven jegyzik ezentúl az egyik feltáró utat, Széchenyi városban pedig Napsarokpark néven neveztek el egy zöld területet. A közgyűlés emellett arról is döntött, hogy a Kiskertvárosban található Gáz utca új neve Holdviola utca lesz, lakossági kezdeményezés alapján. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
13: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk, május 31-ig számukra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén, mint egy az összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
12: Idén is megrendezték a városi és kistérségi anyanyelvi és helyesírási versenyt Kecskeméten. A Magyar Ilona Általános Iskola által szervezett megmérettetésen összesen 18 iskola 106 tanulója vett részt a 3.-tól a 8. évfolyamig. A diákok feladatlapokat, tolbamondásokat és nyelvi feladatokat oldottak meg. Korosztályonként eltérő feladatsorokkal írja a híres.hu. Az eredmény hirdetésen végül 18 tanuló és felkészítő pedagógusaik vehettek át díjat és elismerő oklevelet. A Dunántúlon nyugat-délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, arrafelé hosszabb időre kisüthet a nap. A felhőtakaró és a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti országrész fölé helyeződik át. Az említett tájakon még sok helyen lehet eső, zápor, zivatar. Az északias szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a napos részeken a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez, Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és minden asztal körül ülő családnak. Kormos Zsolt vagyok, és akik figyeltek, azok tudják, hogy a hangszórókból már a Daily Mix exkluzív ritmusai szólnak. Remélhetőleg a rántott húsok és a köretek már a tányérokon vannak, mert nálunk most olyan nemzetközi pletykák jönnek, amiktől talán még az ebéd is sokkal izgalmasabbá válik. És ne feledkezzünk meg a desszertről sem. A felelsz vagy mersz játékban továbbra is gőzerővel gyűjtjük a bátor jelentkezőket a 0629-414-020-as számon. Már is küldheted a nyerni szeretnék üzenetet. A tét változatlanul az UVR Élmény Aréna családi jegyei és páros belépői a jövő hétvégi gyereknapra. Elevenítsük fel a szabályokat azok számára, akik még csak nemrég kapcsolódtak be a műsor hallgatásába. A felelsznél egy körülírt játék nevét várjuk, például azt a klasszikus családi társast, ahol színes műanyag figurákkal kell körbeérni a pályán, miközben a kockát egy átlátszó műanyag buborék megnyomásával kell pattogtatni középen. És ha inkább a zenére utaztok, a MERS-nél egy igazi mai sláger címét és előadóját kell rávágni az adásban. Innentől kevés szöveg, sok zene, következik Rihanna és a Where Have

Féleg lesz 9 perc múlva, ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Valószínűleg sokan gondolják úgy a vasárnapi asztal mellett, hogy a vegán sajt vagy a növényi alapú húspogácsa a legfurcsább dolog, ami a tányérra kerülhet. De a nemzetközi gasztrovilág legújabb pletykái szerint érdemes megkapaszkodni valamiben. Egy San Franciscói startup ugyanis olyasmit alkotott, amitől még a legprofibb nagymamák is eldobnák a fakan alatt. A tengeren túli híradások szerint hivatalosan is megérkezett a piacra a molekuláris kávé, amit egyetlen szem kávébab felhasználása nélkül készítenek. A fejlesztők laboratóriumi körülmények között mérnöki pontossággal rakták össze a koffein, a természetes savak és a jellegzetes aromák elegyét különböző magvakból, újrahasznosított növényi rostokból és csicseri borsóból. A beszámolók szerint az ital íze és illata konkrétan megszólalásig hasonlít a legdrágább kolumbiai kávé élményre, csak éppen a környezeti lábnyoma elhanyagolható. A hírek szerint már gőzerővel dolgoznak a rágós, gumicukor változaton is, amit csak bepattint az ember a szájába vezetés közben, és azonnal hozza a maximális energiaszintet. Ha ti viszont a laboratóriumi kísérletek helyett inkább a valódi, kézzelfogható családi élményeket szeretitek, akkor már is küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet a 0629414020-as számra. Ha visszahívlak, egyetlen kérdést teszek fel. Felelsz vagy mersz? A mai fődíjunk egy családi belépő 2 felnőtt és 2 gyermek részére, az UVR élmény aréna gyereknapi rendezvényére, és egy páros VR élmény felnőtteknek. A Daily Mix Regen Bone Man igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Human.

Fél egy után egy perccel a Rádió Egon Daily Mixe egy kis időjárás előrejelzéssel folytatódik. Ma délután túlnyomóan felhős lesz az ég, és több helyen kell még számítani esőre, záporokra. Jó hír viszont, hogy a késő délutáni esti órákban fokozatosan csökkenni kezd a csapadékhajlam, és nyugat felől elkezd szakadozni a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 18 fok körül alakul. A holnapi munkakezdésnél hétfőn a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként a megye északkeleti részein alakulhat ki további eső, frissítő zápor. Hajnalban 3 és 11 fok közé hűl a levegő, napközben pedig 16 és 21 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A légköri változások és az élénk szél miatt a hőérzetünk jelentősen romlik, így a 18 fok ellenére egy kicsivel hűvösebbnek érezhetjük a levegőt a szabadban. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jövök az útinfókkal, a folytatásban pedig már is itt van Eva Max és a Sweet Butter.

Ilyen még nem volt. Ha felismered, melyik játékra gondoltunk, eljuthatsz akár családostul a virtuális valóságba. Felelsz vagy mersz, a rádió egy gongon.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: 10 perc múlva 1 óra. Sokan indultak el ebédelni a városba vagy a rokonokhoz, a megnövekedett forgalom és az útlezárások kombinációja pedig a kecskeméti pontokon azonnal megmutatja a fogát. Az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban kell a legnagyobb figyelem a le- és felhajtó ágak lezárásai miatt. A 73-as és a 76-os kilométer között 60-as tábla mellett két szűkített sáv járható. Az elkerülőn a 81-es és a 83-as, valamint a 86-os és a 93-as kilométer között belső sávzárások és sávelhúzások nehezítik az előzést. A 405-ös főúton Újhartyánnál, a 18-as kilométernél pedig hídjavítás miatt félpályás lezárás van. A forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Érdekesség a nagyvilágból, tudtátok, hogy a világ leghosszabb forgalmi dugója 2010-ben Kínában alakult ki, és kerek 12 napig tartott. A Kecskemét dél csomópont miatti kunszállásos kerülő szerencsére nem tart napokig, de 10 perc pluszt azért nyugodtan tervezhettek. Jó utat kíván a Rádió 1 gongcsapata, a Daily Mix pedig már is pörög tovább. Itt van Teddy Swims és a The Door.

0: Szia, Lilla vagyok.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Lilla. A kérdésem a következő. Felelsz vagy mersz?
0: Szerintem merek.
1: Akkor mutatom már is a zenét, és bízom benne, hogy sikerül kitalálni, ki az előadó és mi a felvétel címe.
0: Igen, ez a...
1: Hallom, hogy segítenek is.
0: Volmár, a fiatalány.
1: Bekerültél a fődíj sorsolásba. Látod, bátra ki a szerencse. Gratulálok.
0: Nagyon szépen köszönöm. Ja.
1: Egy újabb név került a kalapba. Jöhetnek a reklámok és a hírek. A Daily Mix következő óráját Norma Jean Martin és az Out of My Head indítja.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Felelsz vagy mersz? A Rádió 1 Gongon. Ezen a hétvégén kétféle módon is nyerhetsz. Pár mondatból, vagy egy zenei részletből kell kitalálnod, melyik játékra gondoltunk. Ha jól ismered a gyerekjátékokat, társas vagy videójátékokat, családi belépőre és felejthetetlen páros VR élményre számíthatsz az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényén. Most te választasz! Felelsz vagy mersz a Rádió 1 Gongon. Az UVR Élmény Aréna támogatásával. Rádió
2: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
6: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán. Május 15-e 17-e között Kiskörösön a Város Alapítók Napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
7: Megszűnik egy parkolóhely a Kecskeméti Technikum mellett. Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van a Hipertónia világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Biztonsági okokból megszüntetnek egy parkolóhelyet a kecskeméti Kada Elektechnikum közelében. A döntés egy képviselői indítvány nyomán született, miután felmerült, hogy a gyalogátkelőhely mellett parkoló járművek, különösen a nagyobb teherautók rontják a kilátást és balesetveszélyes helyzetet teremthetnek. Még februárban kezdeményezték két parkolóhely megszüntetését és kerékpártárolók kihelyezését a Katona József térnél, írja a hírös.hu. A Városháza szakemberei végül egy parkolóhely megszüntetését támogatták, valamint egy bicikli tároló kialakítását javasolták. A cél az, hogy a diákok biztonságosabban tudjanak átkelni a zebrán az iskola bejáratánál. Mozgalmas hetet zárt a rendőrség Bács-Kiskun vármegyében. Egy hét alatt 1712 gyorshajtót rögzítettek a trafipaxok. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a gyorshajtók legalább 50 ezer forintos bírságra számíthatnak, de a legsúlyosabb esetekben ennél jóval magasabb büntetést is kiszabhatnak. Az elmúlt napokban összesen 65 közlekedési baleset történt a vármegyében, ezekben 25-en sérültek meg. A rendőrök emellett 15 itt a sofőrt is kiszűrtek a forgalomból, egyikük balesetet okozott. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány. Ehhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
8: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat.
7: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor. Keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

0: te bum bum boy.
1: Sziasztok, egy óra múlt 10 perccel. Ez a Rádió 1 Gong Daily Mixe Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Kormos Zsolt vagyok. Bár a legtöbb házban most kezdődik az ebéd utáni klasszikus délutáni siesta, a Rádió 1 Gong stúdiójában egy pillanatra sem hagyjuk, hogy elaludjatok. Pörög tovább a felelsz vagy mersz. Várom a nyerni szeretnék üzeneteket a 0629-414-020-as számon. A tét családi és páros belépők. Az UVR Élmény Aréna óriási gyereknapi bulijára. A feladat pedig továbbra is nagyon egyszerű. Csak egy SMS vagy Viber üzenet kell a regisztrációhoz, és ha jön a visszahívás, eldönthetitek. A felelszt kéritek a körülírt játékokkal, vagy a merszt a fülbemászó igazi mai slágerekkel. Küldjétek az üzeneteket most, mert nem sokára zárjuk a kalapot, előtte viszont érkezik a délutáni tudományos rovatunk, ami alaposan átírja, amit az evolúcióról gondoltunk. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Bibi Rexa és Faithless igazi mai slágere indul. Következik a New Religion.

Ez a rádió egy gong. Egy kis tudományos érdekesség következik a Siesta mellé. Hallottátok, hogy mi derült ki a legfrissebb orvosi kutatások során az emberi agy és az okostelefonok folyamatos napi kapcsolatáról? Egy friss és meglehetősen megdöbbentő neurológiai kutatás szerint az emberi agy elkezdett fizikailag is villámgyorsan alkalmazkodni a kijelzőkön végzett görgető mozdulatokhoz. A mérések kimutatták, hogy a hüvelykujjunk mozgásáért felelős agykérgi terület mérhetően nagyobb és kiterjedtebb lett az elmúlt szűk egy évtizedben azoknál a felhasználóknál, akik napi 4 óránál többet nyomkodják a mobiljukat. Gyakorlatilag tehát elmondható, hogy az emberi test egyfajta evolúciós turbóra kapcsolta kezünkben, csak azért, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban tudjuk lájkolni és pörgetni a hírfolyamokat. Tehát ezek szerint, ha néha vasárnap délután megfájdul a hüvelykujjatok a nagy görgetésben, gondoljatok arra, a háttérben éppen gőzerővel fejlődik az agyatok, de ha már a telefon úgyis a kezetekben van, a haszontalan görgetés helyett használjátok inkább nyerésre. A nyerni szeretnék üzeneteket a 0629-414-020-as számon várom, a kérdés pedig továbbra is a következő. Felelsz vagy mersz? Kesmírrel megyünk tovább, ez a Wild Ride.

Fél 2 lesz 1 perc múlva. Továbbra is a Rádió 1 Gong déli mixét halljátok. A mai napon túlnyomóan felhős lesz az ég a térség felett, és több helyen kell még számítani esőre, záporokra. A késő délutáni esti órákban fokozatosan csökken majd a csapadékhajlam, nyugat felől elkezd szakadozni a zárt felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 18 fok körül alakul. Holnap a nap kezdetén még sok felhő lesz az égen, hajnalban 3 és 11 fok közé hűl a levegő, napközben pedig 16 és 21 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A késő délutáni órákban a csökkenő csapadékhajlam végre reményt ad egy kis frissítő esti sétára a kecskeméti főtéren. Használjátok ki a lehetőséget, a Daily Mix pedig már is pörög tovább. Következik Dua Lipa és a Levitating.

a Rádió 1 gong. Az órák 13 óra 43 percet mutatnak Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. A Daily Mix végéhez közeledve vessünk egy alapos pillantást az autópálya és főút hálózatra. Az M5-ös autópályán a 73-as és a 76-os kilométer között a Kecskemét észak csomópont lezárt ágai és a szűkített sávok miatt szinte folyamatos a torlódás. Az elkerülő szakaszon a 81-es és a 83-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a 86-os és a 93-as kilométer között pedig új terelés nehezíti a tranzitot. Budapest felé a külső és a leálló sáv, Röszke felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. És végül a 405-ös főúton Újhartyánnál a 18-as kilométernél az új hídjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozás van érvényben. A forgalmat jelzőlámpa engedi, váltakozva. Óvatosan a gázpedállal, vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok egymásra is. Daily Mixelünk tovább, következik David Guetta és az I Don't Wanna Wait.

Ez a Rádió Egy Gong Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Nem sokára 2 óra, érkezik Vízi Zalán, és kezdődik a Mozaik. De 3 óra után változatlan lendülettel térünk vissza a mikrofon mögé, és belevágunk a nagy gyermeknapi kampányunk fináléjába. A mobilok maradjanak feltöltve, nem sokára folytatjuk, most rövid reklám következik, utána meghallgatjuk a legfrissebb híreket, a Mozaik óráját pedig Hertz és Purple Disco Machine közös felvétele indítja majd. A Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Felelsz vagy mersz? A rádió egy gongon. Ezen a hét

0: káros VR élményre számíthatsz az UVR élmény aréna gyereknapi rendezvényén. Most te választasz! Felelsz vagy mersz a Rádió 1 gongon! Az UVR élmény aréna támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
7: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár

0: 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
1: Állást keresel Kecskeméten? Legyen szó fizikai, betonított vagy akár irodai munkáról, nálunk megtalálod a helyed. Csatlakozz a Phoenix Mekánó csapatához. Kiszámítható munkarend, biztos háttér, fejlődési lehetőség. Ne várj tovább! Jelentkezz most a phoenix-mekano.hu oldalon. Phoenix Mekánó. Stabil munka, biztos jövő.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Újra gondolják Kecskemét kerékpáros közlekedését. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására. Többször is betört a Halasi piac büféjébe egy férfi. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Átfogó közlekedésfejlesztési terveket hagyott jóvá a kecskeméti közgyűlés. A döntések egyik legfontosabb eleme a város kerékpáros hálózatának felülvizsgálata, amelynek célja egy biztonságosabb és jobban összekapcsolt biciklis úthálózat kialakítása, írja a Vármegyei Lap. A most frissített terv a hiányzó szakaszok pótlására, a balesetveszély csökkentésére és a kerékpáros, valamint a közösségi közlekedés jobb összekapcsolására koncentrál. A városvezetés szerint Kecskeméten az elmúlt évek ipari fejlődése és a növekvő autóforgalom miatt egyre nagyobb kihívást jelent a közlekedés megszervezése. A közgyűlés emellett elfogadta a fenntartható városi mobilitási terv felülvizsgálatát is, amely a teljes közlekedési rendszer hosszú távú fejlesztési irányait határozza meg. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
6: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
5: Vádat emelt a Kiskunhalasi járási ügyészség egy helybéli férfi ellen, aki néhány hónap alatt több lopást és betörést is elkövetett Kiskunhalason. A vád szerint a férfi tavaly november és idén január között 3 alkalommal is betört ugyanabba a piaci büfébe, ahonnan élelmiszereket és italokat lopott el több mint 150 ezer forint értékben. A nyomozás szerint más bűncselekmények is köthetők hozzá, megpróbált feltörni egy lángos sütőt, betört egy lakatlan házba, valamint 2 üzletből is lopott készpénzt és édességet, írja a Híres.hu. Egyes esetekben a párja és egy ismerőse is segítette a bűncselekmények elkövetésében. A férfit jelenleg is letartóztatásban tartják, többrendbeli lopással és lopási kísérlettel vádolják. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor. Keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
7: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
4: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
8: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Én Vízi Zalán vagyok, és 2026. május 17-én vasárnap 14 óra 3 perckor kezdetét veszi Mozaik című magazin műsorunk. Napra pontosan 15 évvel ezelőtt ünnepelte Kecskemét városa a legnagyobb futball sikerét. A KTM másfél évtizeddel ezelőtt megnyerte a Magyar Kupát a Puskás stadionban. Az akkori csapat másodedzőjével, aki azóta vezetőedzője is volt a klubnak, Szabó Istvánnal fogjuk feleleveníteni a történteket. Emellett a Kecskeméti Törvényszékről és a Kecskeméti Városszépítő Egyesületről is szó lesz. Tartsatok velünk!
4: Ez a Rádió egy gong. Ahogy csak igazi

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a vonal túlsó végén Szabó István, labdarúgó edző, akit itt Kecskeméten nem kell bemutatni, több ízben is volt a kecskeméti téje edzője, másodedzője, vezetőedzője, és üdvözöllek, szia!
2: Szia, üdvözöllek, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Ugye mindig büszkén hangsúlyozott, hogy ízig-vérig kecskeméti vagy, és hát kevés hitelesebb szemét tudtunk volna találni, és nem is ez volt a célunk, hanem veled akartunk arról beszélgetni, hogy felelevenítsük azt, hogy mi is történt. Napra pontosan 15 évvel ezelőtt jubileumát ünnepeljük ugyanis annak, hogy 2011. május 17-én a Kecskemét megnyerte története első trófáját, a Magyar Kupában ért fel a csúcsra a KTE a Videoton legyőzésével. Mi az első, ami beugrik neked arról a napról, arról a 15 évvel ezelőtti eseményről, döntőről?
2: Én elsőnk is ott szeretném kezdeni, hogy amikor megkerestél, hogy elevenítsük föl ezt a gyönyörű időszakot, dátumot, akkor egy kicsit elváltam, mert azt mondtam, hogy tulajdonképpen itt a legnagyobb siker ez tulajdonképpen a csapat, és hát elsősorban Tomi Szarszivics személyeit, de hát ugye azt mondtad, hogy nehéz külföldi edzőkkel magyarságuk miatt beszélgetni, és illetve hát azért mégis azután a nevem valamilyen szintben összefort a KTE-vel, vagy az egész pályafutásomban nagyon lényeges rész volt, és hát azért még egyszer mondom, összességében egy gyönyörű emlék, soha nem fogom elfelejteni azokat a napokat, mert itt ugye május 17-e volt, és 19 órakor kezdődött a mérkőzés, majd azért azután bőven bele ment a 18. napba az ünneplés. Nem, elsősorban még egyszer mondom az, hogy egy hihetetlen élmény volt. A KTE-nél ilyen sikeres soha, de soha nem állt fent addig, ugye, és hát kicsi stábunk volt nagyon, azért itt el kell mondani, hogy magában a Tomislav Szivics volt a vezetőedző, a Csíró, mi úgy neveztük, de hát ugye Momir Csirics volt az erőléti edző és a kapus edző egymagában, és ugye saját személyemben pedig ugye asszisztens edző volt, itt mindenkinek meg volt a feladata, a Tomi delegálta ezt tulajdonképpen, a Csíró feladata volt a kapusoknak a képzése, illetve a formába hozása, azon kívül az erőléti rész, jó magamnak pedig ugye az aktuális taktika, a mindennapokban az edzések levezetése. A Tomi pedig ugye ezeket nagyon jó delegálta, tehát ő egy rendkívüli személyiség, azért hagyd mondjam el, rendkívül jó, mert az újságírókkal humoros is, és ez mellett ugye nagyszerű stratéga, nagyon sokat tanultam tőle, de elsősorban ugye a meccselés az ő feladata volt, ő rendkívül jó fölkészítette a csapatot, úgyhogy hirtelen most így ez jut eszembe nyilván a kérdésekre, hogy amennyire emlékszem, így 15 év távlatban nagyon szívesen megosztom a
1: vágjunk is úgy bele, hogy ugye azt a mérkőzést a KTE a Videoton ellen 3-2-re nyerte meg, és mondhatjuk, hogy az első pillanattól kezdve előnyben játszott Foxy, aki Mester 3-asig jutott, rá nagyon jó szívvel emlékszik minden kecskeméti szurkoló, én azt gondolom, már a második percben megszerezte a vezetést. Ilyen szempontból arra a mérkőzésre taktikailag maga a meccsjáték, vagy a játék képe szempontjából hogyan emlékszik? Vissza.
2: Csak egy nagyon picit, hogy menjek vissza azért mégis, hogy a hallgatók, vagy akik nem emlékeznek teljesen pontosan, hogy hogyan jutottunk el a döntőig. Csak annyit, hogy ugye itt azért az Urbány Istvánnak kezdődött ez az egész sorozat, de ugye mivel őt leváltották, és akkor érkezett vissza ugye Tomi a csapathoz, és azért nekünk ugye más lebonyolítás volt akkor a Magyar Kupa. Nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt. Elsőként egy alacsonyabb osztályú csapat ellen játszottunk a Tiszakanyárban, nem is emlékszem, hogy mennyi lett az eredmény, viszont azután kőkemény két mérkőzés volt. Elsőként gondoljanak el, vagy gondoljanak be a kedves hallgatók, hogy Debrecenben mentünk, akkor a Debrecen mindent nyert azokban az időszakokban. A Herceg úr volt az edzőjük, ugye idegenben tudtunk nyerni, azt hiszem 3-0-ra és hazépályán 3-1-re. Szerintem itt megalapozott volt minden, majd azután a Siófok, de végig két-két-két mérkőzésen múlt minden, mikor bekerültünk a döntőbe, és egy olyan Fehérvár ellen játszottunk, aki tele volt válogatottal. Az edzők azon Mezei György volt, aki ugye sajnos elhunyt, a legnagyobb tiszteletem felé, ugye edzőképzés vezetője, szövetségi kapitány, egy nagyon-nagyon-nagyon erős kerettel, más nem mondjak, Nikolics Nemanjától kezdve a Liptákig, nagyon-nagyon komoly keretük volt, és akkor most vissza is térnék az eredeti kérdésre, és próbálom megválaszolni. Azt tudom, hogy mérkőzés előtt, ugye 16-án már elmentünk Pestre, egy nagyon jó szállodát foglaltak le számunkra, hogy a Rózsa Pál a tulajdonos tényleg mindent megadott a csapatnak, és ugye igaz, Pest 80 kilométer, de a Tomi nagyon szereti ezeket a szállodás együttléteket, megindokolta azzal, hogy látja, hogy hogyan készülnek a játékosok, együtt teszünk, együtt alszunk, együtt lélegzünk, és hát ez be is jött neki. Még egyszer mondom, távolságra nem volt indokolt, mert másnap este 7 órakor volt a találkozó, de ő így gondolkozott, és tényleg egy közös ebéd után, emlékszem, egy laza séta mindig szerette, és akkor a csapat egy kicsit beszélgetett, kávézgatott, és nagyon-nagyon jó pedagógusként ugye a mérkőzésre úgy fölkészítette a csapatot, hogy a terhet levette, a csapatról próbálják kivezni a mérkőzést. De hát mondanom sem kell, olyan erős keretünk volt így mai napig így visszagondolva, ha csak a pár játékost így megemlítek, de hát senkit nem szeretnék kihagyni, ugye a Balogh Bélától kezdve, Bori Gabig, Tökéli Attila, Moldávid, Foxy, Licingi, és akkor ha jól emlékszem, mert tényleg csak így emlékek, egy Alempiavics csere volt, ugye, hát nyilván kezdő lett volna egy-egy játékos még, de ugye nem tudott játszani, például egy Szavics, mert sérült volt, és hát így is a csapat nagyszerűen kezdett, gyorsan 2-0 lett, és hát azután ugye szépített a Fehérvár, de a harmadik gólunk után hát nem volt kérdés, bár a végére egy kicsit élesebb lett a találkozó, de azt gondolom, hogy kétség sem férhetett hozzá, hogy aznak melyik a jobb csapat, és hát nagyszerű ünneplésben volt részünk, hát abban az időben, hogy ez még a régi Nemzeti Stadion, Népstadionról beszélünk, nem engedtek akkora létszámot, de hát akik ott voltak Kecskemétről, vagy a televízió személyesen is meggyőződhettek róla, hogy óriási ünnepség volt.
1: Az biztos, hogy óriási ünnepség volt. A mérkőzés és annak a csapatnak a felelevenítését pedig innen folytatjuk. Marad velünk Szabó István egy rövid zenét követően.

0: folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Szabó István labdarúgó edző, akivel felelevenítjük azt, hogy mi is történt 15 évvel ezelőtt, 2011. május 17-én, napra pontosan 15 évvel ezelőtt. A Kecskemét megnyerte a Magyar Kupát a Videoton ellen, egészen elképesztő élmény ez, én azt gondolom minden kecskeméti számára. Ugye itt a zenét megelőzően mondtad, hogy már az azt megelőző napot a csapattal együtt egy budapesti szállodában töltöttétek. Ha annyit megengedsz, én pedig úgy emlékszem vissza, hogy konvojként mentünk fel Kecskemétről Budapestre. A buszok sorjában várakoztak egy nagyobb parkolóban ott Pest határában, és együtt rendőri felvonulással mentek a kecskeméti szurkolók. Ha jól emlékszem, mert még kicsi voltam arra a mérkőzésre. Ezt a várakozást, azt, hogy Kecskemétnek ez lehet, és ez lett az első nagyon-nagyon nagy sikere, persze a 2008-as feljutást ne felejtsük el, azt mennyire éreztétek? Tehát így szurkolói lélektan mennyire ment át a csapatba?
1: Éreztük mindenféleképpen ezt a szeretetet, ezt a törődést. Nyilván a visszhangokat is, hogy egy történelmi sikert érhetünk el. Ezekben a dolgokban én, mint asszisztens edző, nyilván sokat is tapasztaltam és tanultam abban az időszakból, akár a játékosoktól, itt azért ne felejtsük el, hogy olyan játékosok voltak a csapatban, akik rendkívül jól tudták kezelni ezeket a helyzeteket, itt előbb azért említettem, főleg ezeket a meghatározó játékosokat, akik az életben már értek el nagyon-nagyon komoly sikereket, itt a Tököli Attilára gondolok, aki válogatott volt már, illetve a Dunaújvárossal bajnok, Bori Gabi az MTK-val, Balogh Béla az MTK-val, vagyis azért nagyszerűen tudták kezelni ezeket a mérkőzés helyzeteket, szituációkat, és hát még egyszer mondom, nem győzöm hangsúlyozni, hogy Tomislav Szivics, aki rendkívüli jó stratéga volt, és könnyed, laza, humoros, később ezekből én tudtam meríteni azért, mert nyilván árgus szemekkel figyeltem, hogy hogyan építi a csapatot, és későbbiekben, ahogy mondtam is, a pályafutásom során, amikor már vezetőedző voltam, akkor talán át is tudtam ezekből adni valamit. Nem volt feszültség a csapatban, ez nagyon-nagyon érdekes. Érdekes, hogy a mérkőzés végére volt már feszültség, ugye egy szituációban a Lizinger nem passzolta a Tökinek, és Töki ezt rokon vette, de hát ne erről emlékezzünk, hanem arról, hogy micsoda ünneplés volt azután együtt a közönséggel, majd Kecskemét belvárosába, hát azután meg nem kell mondanom tovább a különböző helyeken. Hát a hajnalban már azt tudom, hogy ott volt a csapat zene, és hát tényleg megérdemelten bulisztak a játékosok, vezetők, stábtagok együtt.
0: Ha már jó pár nevet felsoroltál, azért a mérkőzés jegyzőkönyve itt van a kezemben, és hozzá tartozik ez a beszélgetéshez, hogy hangozzanak el a nevek még egyszer, vagy aki még nem. Ugye Radanovics volt a kapuban, Balogh Béla, Csukics, Gyagya Attila, Ebala, Licingi, Foxi, Bori Gábor, Ribánszki, Tököli Attila és Mol Dávid. Nem sorrendben, messzám szerint így állt fel a csapat, és akkor a cserepadon Kószó Balázs, Farkas István, Alempievics, Szávics, Dosszó, Bertus Lajos és Antal Botond a cserekapus, úgyhogy tényleg olyan névsor, amire én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok kecskeméti szurkoló emlékszik jó szívvel, az ünneplésről is beszéltél, és talán azt még emeljük ki, hogy pont abban az évben volt 100 éves a csapat, illetve 100 éves a klub, mint Kecskeméti téje. Ennek volt-e akkoriban plusz jelentősége, hogy éppen akkor a jubileumkor lehet meg és lett meg az a Magyar Kupa győzelem, ami sem előtte, sem utána nem jött össze?
1: Nem emlékszem arra, hogy a Tomi így külön kiemelte volna, hogy 100 éves. Nyilván tudott róla, mert egy nagyon jó edző kollega, akinek vágaz vagy, de szerintem nem akar fölösleges terhet a csapatra tenni. Egymás között természetesen beszélgettünk, hogy sporttörténelmet írhat ő. Ő ezt különösen szerette, és hát 2008-ban tényleg feljutatta úgy a csapatot, vagyis Kecskeméti labdarúgásban, hogy mindig az ő neve az első helyen fog állni. De még egyszer mondom, így nem, közöttünk igen szó volt arról, hogy 100 éves ez a csodálatos klub, és mindig ott lesz ez az aranyoldalak között, csapatfele nem. Nem. A mérkőzés után már igen, hogy ez is közre játszott az öltözőben az ünneplés, mert ugye eltúszott a pesgőtől a padló, meg ugye a Magyar Kupában is volt, hogy mindenki hatott belőle, akkor már igen, hogy azért mégis ez egy méltó megemlékezés erről a csodálatos 100 évről, amit ez a klub adott az embereknek.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.
2: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
3: Jó zenék vannak.
4: Jó hallgatni benneteket.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, még pár percig itt van velünk Szabó István labdarúgó edző, akivel felelevenítjük azt, hogy mi is történt 15 évvel ezelőtt napra pontosan, hiszen 2011. május 17-én a KTL legyőzte a Videotont a Puskás stadionban, akkor még így hívták, a Magyar Kupát ezzel megnyerte Kecskemét. Ugye a beszélgetésünk elején említettem meg, hogy ízig-vérig kecskeméti vagy, ezt mindenki nagyon jól tudhatja, és ez a város nagyon-nagyon sokat jelent számodra. Később is voltál vezetőedzője a csapatnak, akkor másodedzőként ünnepelhetted a Magyar Kupa győzelmet, és akkor erre a kecskeméti szára hadd kérdezzek rá, mert beszéltünk már arról, hogy 100 éves volt éppen akkor a klub, és hogy mit jelentett a városnak az a siker, de összegészében, mint sport siker is, én azt gondolom, hogy talán a legnagyobb fejezete ez a városnak. Ugye pont nemrégiben ünnepeltük a 20 éves jubileumát annak, hogy Magyar Kupát nyert a kosaras csapat, akkor Univer KSE, van ez a Magyar Kupa győzelmünk, van a két feljutása a focistáknak, és van pár aranyérme röplabdában a kecskeméti csapatnak, tehát messze ugye a labdarúgás a legnépszerűbb sportág. Ilyen szempontból kecskemétiként még egyszer hadd kérdezzem meg, hogy hogyan emlékszel erre a sikere, vagy mennyire jelent még a mai napig neked sokat az a győzelem, az a siker, az a csapat.
2: Igen, egy-egy dolog esetleg kiegészíteném. Én azt gondolom, hogy a NB1-ben az ezüstérem is egy csodálatos siker, és oda tartozik ugye a főjutás mellett. És hát a másik dologra, amire így emlékszem, és nagyon boldog vagyok például, hogy gyerekkori csapattársam, kevesen tudják, hogy a KTL-ben együtt nevelkedtünk a Sörös Jenővel, aki jelenleg ugye a kosárlabda szakosztályban dolgozik, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen ember és ott ilyen összefogás van, ugye egy sportemberként, kecskeméti emberként, én mindegy kecskeméti sport sikernek nagyon örülök. Nincs különbség nálam sportágak között. Szeretném, hogyha sok ember így gondolkozna. Nagyon boldog vagyok a legkisebb sporteseménynek, sikerünknek, ha ez serdülőtől a felnőtt sportig, a egyéni sportáktól a csapatsportig, és ezen belül, hogy én még több mint 50 éve most már a KTL küszöbén, ugye a régi KTL pályán ugye megjelentem, bejelentkeztem és fővettek futballistának. Ez egy ilyen részlet, de visszatérve erre a kérdésedre, természetesen nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy asszisztens edzőként részt vettem ebbe, és talán a sikernek egy nagyon-nagyon pici részébe hozzá tudtam tenni, mert nyilván ez mindig stáb siker, csapat siker, játékos siker, de összességében a KTL ez a történelmi siker. Ez remélem, hogy nagyon sokáig fogok még erre emlékezni. Egyébként minden évben fölhívom a Tonit, vagy minimum írok, és kicsit nehezményeztem is, hogy a 10 évnél nem volt egy összefogás erre egymás között. Nagyon nagy sikernek tekintjük, szerintem az emberek, a kecskeméti szimpatizások, KTL szimpatizások ugyanígy gondolkoznak, és szeretném, ahogy a kosárlabdások is nagyszerű hagyományként, időközönként összejönni, nyilván lenne erre igény. Én jó pár játékossal a mai napig is tartom a viszonyt, tehát nyilván elsősorban magyar játékosokkal, de például pont egyik nap volt egy megemlékezés, hogy a Krisztián Ebalával, azért úgy kecskemétiként éli most az életét, és néha találkozok, akkor nagyon jókat beszélgetünk, egy nagyon jó ízű ember, és nagyon szívesen találkozok vele, de a Bori Gabitól kezdve Tököliig jó pár magyar játékossal azért tartjuk a viszonyt, úgyhogy ez a siker összehozott bennünket, ez örökké felejthetetlen marad, és remélem a szurkolók is így gondolnak erre, sőt biztos vagyok benne, mert amikor én találkozom velük, akkor megemlékeznek, sőt igényszintük is lenne arra, hogy ezek az emlékek azért méltóképpen legyenek kezelve.
1: És ha már szurkolók, nemrégiben beszélgettem egy szurkolói csapattal, csoporttal, és ők fogalmazták meg úgy, hogy számukra is nagyon nagy élmény a Magyar Kupa győzelem, és sosem felejtik el, de az, hogy 2022-ben egy kecskeméti edzővel a csapat feljutott az első osztályban, nem is a akármilyen játékkal, majd rögtön ezüstérmes lett, és Európában is, ugye a konferencia liga selejtezőben megmérettethette magát a KTE. Az nekik csupa magyar játékossal, csupa felfedezettel, úgymond, akik később a válogatottban is bemutatkozhattak, az nekik valamiért nagyobb siker. Mi a véleményed erről?
2: Én nagyon-nagyon nem szeretném ezeket az összehasonlításokat még csak kommentálni sem, mert szerintem mindegyik sikernek megvan a szépsége. Az, hogy a mi sikerünket ebben az értelemben, hogy mint vezetőedző voltam, előrébb helyezném, ezt én nem tartom jónak. Mindenki úgy emlékszik arra, ahogy szeretne, hogy ahogy megéri, amilyen idős volt, amiben benne volt, ahogy szurkolt. Ez a KT-nek a történelemkönyvben mindegyik benne lesz, és mindegyik ragyogó siker. Én így szeretném a szurkolókat látni, hallani. Nyilván én azért itt élek a városba, beszélgetek velük, nagyon kedvesek, és hát persze a mi sikereink ez pár éves, még jobban emlékszik az ember, jobban benne volt. Természetesen a magyar bajnokságban második helyzetnek lenni, ez egy óriási siker. Nem is lehet elmondani, mert jelenleg úgy látom, hogy nagyon-nagyon sok időnek kell eltennie, hogy ez megismétlődjön. Főleg a 12 csapatos NB1-be, azért abban az időben 15 csapat volt, és tényleg nem negatívunként szeretném említeni. Sajnos a tavasszal azért az a csapatunk, most néztem utána, nem valami szép idényt futott, viszont a Magyar Kupa az csodálatossá tette. Ez csak mint megjegyzés. Úgyhogy nekem a nyilván a saját szemszögemből nézve asszisztens edzőként is csodálatos élmény, de vezető edzőként, úgyhogy a KTL játékosa voltam, kecskemétiként följutni és második helyzet és összességben 7 válogatottat adtunk a nemzeti csapatnak, az azért nyilván nekem az az első számú siker. Hála Istennek volt vezető edzőként részem többféle sikerbe, Tiszakécskivel bajnoki cím, Félegyházával bajnoki cím, mégis azért a szívemnek, a családomnak mindenféleképpen ez a legcsodálatosabb élmény, de ha a szurkolókkal beszélgetek, akkor mindig arra kérem őket, hogy mindegyikre legyenek büszkék, és élvezzük azt, hogy KTE-sként micsoda történelme van most már ennek a klubnak.
1: És minket nem csak a 15 évvel ezelőtti események, és nem csak a feljutás, vagy az MB2-ben elért ezüstérem érdekel, hanem az is, hogy mostanában hogy néznek ki a mindennapjaid, kilátásban van-e, hogy ismét láthatunk téged valamelyik kispadon, mit tudhatunk rólad ilyen szempontból?
2: Mindig nagyon őszintén kommunikáltam, és szerintem ezt az emberek nagyon-nagyon nagyra értékelik. Nem volt még 25 éves, most már több mint 25 edzői pályafutásom alatt, akár utánpótlásban, akár felnőtt szinten, hogy legyen egy egész tavaszom. Hát mindenki gondolhatja, hogy volt a családom felé is nagyon nagy tartozás, ugye sokszor elmondom, hogy első a család, és ugye a második a KTE, most itt nem a helyezésre gondolok, de szó szerint így van, és ugye külföldön élnek az unokáim, elsősorban ez a legnagyobb elégtétel, hogy tudtunk sokat meglátogatni őket, illetve elhozni őket ide Kecskemétre is. Szeretném, hogyha megismernék ezt a csodálatos várost, tudnak magyarul, ha istennek, pedig az amikor ott teljesen német, ugye a nagyfiam a magyar, hozzuk őket Kecskemétre, megmutatjuk a gyönyörű játszótereket, a Kecskemét várost, úgyhogy ez az első, a másik pedig hát nyilván a háztörlőkend, és a harmadik pedig a labdarúgás. Hát azért a szombat-vasárnap mindig arról szólt, hogy NB1-es mérkőzések, vagy pedig olyan találkozók, amik kiemelt fontosságok voltak számomra, ami a saját további pályafutásomat illető, ugye több megkeresésem is volt, nagyon örülök ennek, de nem akartam beleugrani olyan munkába, amit esetleg az utolsó állomásomon is volt, hogy sikerült bent tartani a csapatot, majd nem úgy sikerült az erősítés, és akkor mindig a kiesés ellen küzdeni, ez most így azt mondtam, hogy akkor nem, inkább egy kis pihenés. Most van kilátásban egy csapat, ugye sokan mondják és írkálnak róla, de hát babonás ember révén akkor szeretnék ezzel majd válaszolni, és nagyon szívesen megosztom a kecskeméti emberek, akik esetleg érdekelnek, ha fölhívtok, hogy ugye ez június 1-től életbe lép, vagy nem, a meglévő beszélgetések, vagy iránymutatások most lehet, hogy át kell beszélni, és akkor másképp bennünk az ember. jelenleg is, mondom, abban a fázisban van az én pályafutásom, hogy ki kell várni ezt az időszakot. Amennyiben lesz konkrétan, akkor nyilván nagyon szívesen megosztom a veletek, illetve a hallgatókkal.
1: Természetesen figyeljük majd az eseményeket, ilyen szempontból sportíreinkben is rendszeresen beszámolunk ezekről a fejleményekről, illetve hadd köszönjem meg azt, hogy itt voltál velünk, így virtuálisan is és telefonon keresztül felelveníthettük azt, hogy mi történt 15 évvel ezelőtt. Szívből gratulálok ahhoz a sikerhez is, és nagyon sok sikert kívánok a jövőben rád váró kihívásokhoz is.
2: Köszönöm szépen.
0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
3: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Folytatjuk magazin műsorunkat. A bíróságokkal szemben az az elvárás, hogy az ügyfelekért, a lakosokért és a társadalmi békéért a lehető legjobb, legprecízebb módon teljesítsék szolgálatukat. Nos, a kecskeméti törvényszék a statisztikai és gazdasági adatok alapján ennek tökéletesen megfelelt tavaly, tehát a 2025-ös évet sikeresen zárta. Ez derült ki a nemrég tartott összbírói értekezleten, ahol minden bírót tájékoztattak az elmúlt időszakról, rádiónkat pedig dr. Husek Dániel, a kecskeméti törvényszék elnöke tájékoztatta.
1: Természetesen minden évben kitűzünk célkitűzéseket, ezeknek a nagyobb része statisztikai jellegű. Három fő statisztikai terület van, ami jól leírja egy törvényszéknek a működését és az eredményeit. Az egyik az ügyforgalom, ami azt jelenti, hogy mennyi ügy érkezik, és mennyit fejezünk be. Itt a tavalyival azonos mennyiségű, de nagy mennyiségű ügy érkezett, 57.500 ügy érkezett a bíróságra, és mivel ennél többet dolgoztunk föl, többet fejeztünk be, ezért mondhatom, hogy ez a része eredményes volt. A másik, ami talán az ügyfelek számára a legfontosabb, főleg tudja az, aki már volt valaha peres fél, az az időszerűség, tehát hogy az ügy megfelelő pertartalommal befejeződjön. Ennek a eredményeit szintén teljesítettük. Az egyik mutató az, hogy hány ügy fejeződik be egy éven belül. Az ügyeknek a döntő többsége, 80-90%-a már egy éven belül befejeződik. A másik szemszögből való közelítéssel pedig az a kérdés, hogy a elhúzódó ügyek, ami nálunk a két éven túli ügyeket jelenti, azoknak a száma csökkenjen, és hát jelentősen sikerül csökkenteni. Valamennyi ügyszakban összességében 81 két éven túli ügy volt folyamatban az év végén, előtte több mint 90, és most már tavasszal 70 alá mentünk. Ez egy nagyon pozitív és évek óta tartó folyamat, úgyhogy ez is pozitív. A harmadik pedig a megalapozottság, ami a minőséget írja körül. Itt az a lényeg, hogy hány ügyet fogadnak el a jogkereső állampolgárok, hány ítéletet fogadnak el első fokon, és hát itt is a polgári ügyszakban 95% körüli ez az arány, a büntető ügyszakban nyilván kevesebb, mert ott, ha valaki egy komolyabb büntetést kap, akkor miért venné tudomásul, veszteni valója nincsen, a fellebbezés ingyenes, de ennek a megalapozottsági mutatónak a következő fejezete az az, hogy ha már megtörtént a fellebbezés, akkor másodfokon mi történik, és ebben mi azt tűztük ki célul, hogy a büntetőügyszaknak már ebben elég jó eredményei voltak tavaly is, ezeket sikerült megőrizni, a polgári ügyszakban pedig jelentős előrelépés történt, csökkent a megváltoztatások száma, és minimális volt a hatályon kívül helyezések száma, egy-két ügy.
2: Most is elhangzott, hogy Kecskemét és Bács-Kiskunvár megye speciális helyzetben van az országban, abból a szempontból, hogy itt nagyon sok a nagyon nehéz ügy, a nagyon komoly és súlyos tárgyi súlyú ügyek. Hogyan lehet ezt megfogalmazni? Mi lehet ennek az oka, hogy itt ennyi van? Mennyi van mostanában? Ugye azt a példát említette, hogy van olyan ügy, amihez teherautóval kell hozni a nyomozati irányítást.
1: Igen. Ezek a legnagyobb terjedelmű ügyeink, azok a gazdasági büntető ügyek. Itt csak feltételezéseim vannak, mert ugye az ügyérkezést mi nem befolyásoljuk, az ügyészség vádat emel, mi azt kezeljük a maga módján, de talán nem véletlen, hogy a NAV regionális nyomozó igazgatóságának a központja itt van Kecskeméten, és általában a nyomozások székhelye és az ügyészségi felügyelet is a Kecskeméten zajlik. Utána adja magát, hogy sok olyan ügy, amiben alig van kecskeméti érintettség, azokban is itt emelnek vádat. Másik terület, vagy másik ok lehet a nyomozóhatóságok és az ügyészségeknek az az aktivitása. Például, hogy a kábítószeres ügyeket kezelték az elmúlt egy-két évben, rengeteg komoly terjesztői hálózatot buktattak le, és nyilván ezekből olyan vádemelések születtek, amelyek törvényszéki hatáskörbe tartoznak, mert olyan büntetési tételek vannak, amiket a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.
0: Dr. Husek Dánielt, a kecskeméti törvényszék elnökét hallottátok az elmúlt percekben.
3: Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió egy gong.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Idén is sok ingyenes programmal készül a Kecskeméti Városvédő és Városszépítő Egyesület Kecskemét lakossága számára, és a célkitűzéseket is megfogalmazta ez az egyesület az év hátra lévő részére. Ezekről a célokról a Városszépítő Egyesület elnöke Király József tájékoztatott.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és hát az igazság, hogy a városszépítés az továbbra is fő feladatunk, és éppen ezért úgy állítottuk össze az ezévi programot is, hogy lesz benne minden, a virágtól kezdve, a különböző más egyéb, a temető megtisztítása bizonyos szempontból. De gyorsan mondanám, hogy gyakorlatilag mint egy 10 programpont van, amivel persze nem szeretném nagyon mutatni a hallgatókat, de ami a legfontosabb, a Leander sétányt újra kihelyezzük, aztán utána lesz egy nagyon érdekes kecskeméti barack története előadás, mert gyakorlatilag a levéltárosok állítanak nekünk össze. Ez is különleges lesz, mert állítólag nem csak a 20. század elején volt itt barack, híres barack, hanem már előtte. Úgyhogy mi is kíváncsian várjuk, hogy mit fognak hozni elénk. Lesz egy műterem látogatás Horváth Szilárdnál, a Bács-Kiskun vármegyei primadíjas építészmérnöknél. Tehát fölmegyünk az irodájába, ott bemutatja a munkáit, beszélgetünk vele, tehát nagyon büszkék vagyunk az ilyen fiatalokra. És aztán a Virágos Balkonok akció, ami szintén már nagyon régmúlta tekint vissza, az Árpádvárosi kiskertek, ahol ugye a betonrengetegből, amit visszafoglalnak a lakók, meghirdetünk egy olyan versenyt. A Hungária Nostra országos találkozó, az Budapesten lesz most, és ott is részt vesz majd az egyesületünk, illetve a tagjaink. A Szentháromság szobor restaurálása, amelyel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy az egyháztól, a katolikus egyháztól még nem érkezett visszajelzés, de nagyon szeretnénk benne részt venni. Annál is inkább, mert Kosik Márk szobrász restaurátor vállalta a ingyenes állapot felmérését. Tehát ez is egy kecskeméti művészembertől nagyon szép felajánlás. Elindul majd, szeretnénk, hogy elindulna a Szentháromság temető borostyántól történő megtisztítása. Ez is nagyon fontos, hiszen az ott lévő fák egy hihetetlen nagy összefüggő zöld felületet alkotnak, és hát a borostyánok azok előbb-utóbb sajnos megfojtják őket, és ezt nagyon nem szeretnénk. A célunk az, hogy a tervezett művész asztalok közül legalább egyet megcsináljunk, az azt jelenti, hogy a Szabadság térre kikerülnének gyakorlatilag most egyelőre egy asztal, ahol a festőművész kipakol szépen, és hasonlóan, mint Párizsban a Szajna partján, tehát ott különböző alkotások születhetnének, most egyelőre egy asztal mellett. És hát van egy temesvári kirándulás, annak idején a szecessziós, kárpát-medencei szecessziós városok kapcsán volt is egy ilyen erő adásunk Temesvárról is, és szeretnénk személyesen is eljutni oda. És még a levéltárba is el fogunk menni idén, úgyhogy rengeteg sok programra invitáljuk a kedves hallgatókat.
1: Mikor lesznek ezek a programok? Most egy éves programtervet állítottunk össze, tehát mindegyiknél talán nem is tudjuk elmondani, hogy melyik, mikor, hogy lesz, de akkor hogyan tudják a hallgatók követni majd folyamatosan az egyesület munkásságát?
2: Igen, önökön keresztül is, tehát a médián keresztül mindenféleképpen, a social médiában, a Facebookon rendszeresen ugye van oldal is, és hát én azt gondolom, hogy ami sokak számára nagyon-nagyon érdekes, a május 20-a a kecskeméti barack története, azt mindenképpen felhívnám arra a figyelmet, és aztán utána majd gyakorlatilag majd meglátják, hogy megjelenünk a virágokkal különböző városrészekbe, ott meg előre kiszoktuk értesíteni az ott lakókat, tehát fognak róla értesítést kapni.
1: Minden verseny, vagy minden kiállítás, minden előadás gondolom ingyenesen megtekint.
2: Igen, igen, természetesen. Tehát ez bárki számára, nem csak a tagjaink számára elérhető. Most is, a mai nap is Simegi György művészettörténész, építés képzőművészete Kecskeméten 1896-tól 18-ig gyakorlatilag a szecessziókorra, tehát azzal kapcsolatos kutatásai a művészettörténész úrtól. Nagyon kíváncsian várjuk, hiszen ő itt dolgozott nálunk, a múzeumnál is volt, Katona József múzeumnál, és nagyon-nagyon nagy hozzáértője a kecskeméti szecessziónak.
1: És még egy záró kérdés, egy-két gondolattal hogyan lehet bemutatni, hogy mi is igazából a Városvédő és Városszépítő Egyesület feladata Kecskeméten?
2: Nagyon régi hagyomány ez. Mi találtunk 1848-as feljegyzéseket is, hogy a civil egyesület a maga környezetét próbálja szebbé, elfogadhatóbbá tenni, és ez igazából a Lestár Kada idejében, inkább Kada idejében nyilvánult meg, mert Kada jó maga is tagja volt az akkori szépészeti egyletnek, és az volt a céljuk, hogy Kecskemét felvirágoztatása, és ennek kapcsán aztán nyilván azok az emberek, kertészek, meg azok, akik csatlakoztak ehhez, azok azzal voltak elfoglalva, hogy ez a homokra épült városnak az arculatát a virágokkal mindenféleképpen vidámítsák és szebbé tegyék.
1: Király Józsefet, a Kecskeméti Városvédő és Városszépítő Egyesület elnökét hallottuk az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba. A Mozaikkal legközelebb jövő hétvégén jelentkezem, majd ismételten szokásosan szombaton és vasárnap 14 és 15 óra között, mint mindig. Most viszont búcsúzom, további szép napot, jó rádiózást mindenkinek. Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Ez a Rádió egy gong, Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Néhány perc múlva, 4 óra után elérkezünk hétvégi nagyjátékunk mindent eldöntő végső hajrájához. A következő órában már nem tudtok jelentkezni a játékra, mert kizárólag a sorsolásra és a vonalak élesítésére koncentrálunk. Plusz hozok egy egészen elképesztő pletykát a techvilág leggazdagabb emberéről, aki szerint a hűtőszekrény nyitási sebességéből is meg lehet mondani a jövőt. Rövid reklám, és a hírek után Ray Daltonnal és a Do It Again-nel jövünk vissza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Felelsz vagy mersz? A Rádió egy gongon. Ezen a hétvégén kétféle módon is nyerhetsz. Pár mondatból, vagy egy zenei részletből kell kitalálnod, melyik játékra gondoltunk. Ha jól ismered a gyerekjátékokat, társas vagy videójátékokat, családi belépőre és felejthetetlen páros VR élményre számíthatsz az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényén. Most te választasz! Felelsz vagy mersz? A Rádió egy gongon. Az UVR Élmény Aréna támogatásával.
1: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
5: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból.

0: Malomközpont.
1: Festool Roadshow Kecskeméten. Május 20-án a Molnár Fatelet parkolójában a Klebelsberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonságai is, akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. Kisgéponline.hu.
2: Vadász, IASZ, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont vadász és fegyverbolt Military Shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
3: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13. Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
4: Kecskemét figyelem! Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
5: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyőr munkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 000 forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
6: Reklámot hallottak.
7: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Megszűnik egy parkolóhely a Kecskeméti Technikum mellett. Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van a Hipertónia világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Biztonsági okokból megszüntetnek egy parkolóhelyet a kecskeméti Kada Elek Technikum közelében. A döntés egy képviselői indítvány nyomán született, miután felmerült, hogy a gyalogátkelőhely mellett parkoló járművek, különösen a nagyobb teherautók rontják a kilátást és balesetveszélyes helyzetet teremthetnek. Még februárban kezdeményezték két parkolóhely megszüntetését és kerékpártárolók kihelyezését a Katona József térnél, írja a hírös.hu. A Városháza szakemberei végül egy parkolóhely megszüntetését támogatták, valamint egy bicikli tároló kialakítását javasolták. A cél az, hogy a diákok biztonságosabban tudjanak átkelni a zebrán az iskola bejáratánál. Mozgalmas hetet zárt a rendőrség Bács-Kiskun vármegyében. Egy hét alatt 1712 gyorshajtót rögzítettek a trafipaxok. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a gyorshajtók legalább 50 000 forintos bírságra számíthatnak, de a legsúlyosabb esetekben ennél jóval magasabb büntetést is kiszabhatnak. Az elmúlt napokban összesen 65 közlekedési baleset történt a vármegyében, ezekben 25-en sérültek meg. A rendőrök emellett 15 a sofőrt is kiszűrtek a forgalomból, egyikük balesetet okozott. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány. Ehhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
9: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust, szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat.
8: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor. Keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
6: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermek.

4 óra múlt 10 perccel. Szeretettel köszöntöm a Rádió egy gong minden hallgatóját, Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Kormos Zsolt vagyok. Megérkeztünk a hétvégi játékunk célegyenesébe. Ez itt már a mindent eldöntő sorsolás órája. Újabb jelentkezőket tehát a szabályok szerint már nem gyűjtünk a rendszerbe. Most kizárólag a szerencsén és a technika pörgésén a sor. Nem sokára kiderül, ki viszi el gyermeknapi kampányunk napi fődíját az UVR élmény aréna jóvoltából, ami egy hatalmas családi VIP belépő csomagot jelent az élménybirodalomba. De amíg a számítógép kiválasztja a végső nyertest, addig sem maradunk adósok a legfrissebb sztárhírekkel. Megnézzük, hogyan akarja a mesterséges intelligencia nem csak a házi feladatokat megírni a gyerekek helyett, hanem nem sokára a konyhai diétánkat is könyörtelenül irányítani. Izgalmas percek jönnek tehát, maradjatok velünk a fináléra. A folytatásban Lattó és Lukala igazi mai slágere indul, következik a Lottery.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért szerettem a Rádió 1 gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió Egong fél öt lesz 11 perc múlva. A nemzetközi üzleti világban jól tudják, hogy van az a csillagászati pénzösszeg, amiért már nem csak elektromos autókat vagy űrhajókat, hanem konkrétan az egész emberiség jövőjét meg lehet vásárolni. Hallottátok például, hogy a pletykák szerint mind dolgozik titokban Elon Musk és a fejlesztő csapata? A belső forrásokból kiszivárgott hírek szerint a Tesla vezére egy olyan új generációs, komplex AI asszisztensen dolgozik, ami a tervek szerint nem csak a mobiltelefonokban lakik majd, hanem a teljes otthoni infrastruktúrát és a háztartási gépeket is irányítja. A rendszert állítólag már élesben tesztelik egy olyan humanoid roboton, ami képes hajszálpontosan felismerni a gazdája aktuális hangulatát, pusztán a hűtőajtó kinyitásának sebességéből és dinamikájából. Ezek után a belső algoritmus kiértékeli a stressz szintet, és aszerint dobja össze a vacsora ajánlatot a kijelzőre. Ha dühös vagy feszült vagy, könyörtelenül csak salátát engedélyez. Ha viszont vidám és kiegyensúlyozott, akkor jöhet a prémium pizza. Most viszont tegyük félre a humanoid robotokat, mert nem sokára jön az igazság pillanata. Minden szem a telefonokra tapad, mert rövidesen hívom a napi fődíjunk nyertesét. Addig is, hallgassunk igazi mai slágereket, következik Teddy Swims és a The Door.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Ez a Rádió egy gong. Pontosan 5:30 van, megérkeztünk a vasárnapi adás utolsó órájának kellős közepéhez. A holnapi munkakezdésnél a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen. Hajnalban 3 és 11 fok közé hűl a levegő, napközben 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon fordulhatnak elő záporok és zivatarok. Délután már igazi tavaszi 23 fokot mérhetünk. A felszakadozó felhőzet és a keddi 23 fokot csúcsértékek egyértelműen a tavaszi felmelegedést vetítik előre a jövő hétre. Az időjárás után nem sokára jövök az utolsó útinformációkkal, és már indul is Lady Gaga igazi mai slágere, a The Dead.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Ez a Rádió egy gong, már csak néhány perc, és eldől a mai nap legnagyobb kérdése. De mielőtt a feszültség teljesen a tetőfokára hágna, vetünk egy utolsó alapos pillantást a délutáni hazavezető utakra. Az ötös főúton Alsó-Némedi és Davas között a burkolatjavítás munkálatai még érinthetik a forgalmat a 24-es és a 40-es kilométer között. Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál a 74-es kilométernél útépítők dolgoznak. Ott útszűkület van. A 405-ös főúton Újhartyánnál az 5-ös autópálya csomópontjában a 18-as kilométernél hídjavítás miatt váltakozó irányú jelzőlámpás forgalomra készüljetek. Zenészek, figyelem! Egy utolsó közlekedési morzsa. Tudtátok, hogy az autó duda hangja a legtöbb gyári modellben pontosan F hangon szól. A következő igazi mai slágerünkben viszont sokkal szebb dallamok szólalnak meg. Itt van Ray Dalton és a Blood Runnin'.

0: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Jó műsorvezetőt, miért szeretem a Rádió 1 gongot hallgatni? A jó változatos slágerek zenék miatt.
0: Rádió 1 gong.

0: Halló!
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy gong stúdiójából. Enikőt keresem. Szia!
0: Én vagyok.
1: Rosszkor zavarlak?
0: Nem.
1: Felkészültetek már a gyerek napra? Jövő héten vasárnap lesz.
0: Még nem teljesen, de vannak tervek.
1: És felkészültetek-e az ország legnagyobb high-tech kalandjára?
0: Még nem, de felkészülünk, ha azt mondod.
1: Én azt mondom, csak mert
0: jaj, de jó.
1: Lezajlott a fődíjsorsolás, és most már biztos, hogy tiétek a napi fődíj. Gratulálok!
0: Nagyon jó. Köszönjük szépen.
1: Ez pedig nem más, mint egy családi belépő két felnőtt és két gyermek részére, az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére, és egy páros VR élmény felnőtteknek.
0: Nagyon jó, köszönjük szépen, nagyon boldogok lesznek a gyerekek.
1: Oké, kérünk majd fényképeket, ha lehetséges, ha készülnek képek. Kellemes kikapcsolódást kívánok, és nagyon klassz gyereknapot a jövő hétvégére.
0: Köszönjük még egyszer.
1: Ezzel tehát a mai műsorunk végéhez értünk. A folytatásban Kuki érkezik, velem legközelebb jövő héten pénteken délután találkozhattok. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Legyen szép estétek. Sziasztok!

0: Élményre számíthatsz az UVR élmény aréna gyereknapi rendezvényén. Most te választasz! Felelsz vagy mersz a Rádió egy gongon! Az UVR élmény aréna támogatásával. Rádió
1: egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncs választékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban.
7: Nálunk az ügyfél az első.
6: Részletek diósgumi.hu.
8: Kecskemét figyelem! Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
9: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
11: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán. Május 15-e 17-e között Kiskörösön a Város Alapítók Napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
12: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
13: Hello Kecskemét, Viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Festool Roadshow Kecskeméten. Május 20-án a Molnár Fatelet parkoló a Klebersberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonsága is, akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. kisgéponline.hu.
15: Állást keresel Kecskeméten? Legyen szó fizikai, betonított vagy akár irodai munkáról, nálunk megtalálod a helyed. Csatlakozz a Phoenix Mekánó csapatához. Kiszámítható munkarend, biztos háttér, fejlődési lehetőség. Ne várj tovább! Jelentkezz most a phoenix-mekano.hu oldalon. Phoenix Mekánó. Stabil munka.

0: biztos jövő.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-ba.

kölcsönös szerelem. Várlalkesten nagyon kell ez, kell egy kis töltődés, addig már kibírjunk imádás, hiányzás, szeri, puszi, ba, ba. Hello Cookie, köszi ezt a vasárnapi mixet, nagyon menő lehet.

Ez itt a Rádió Vajon Csak Igaz, ima is legyen, megy a Sokonyának, köszönjük szépen, szia, szeretnénk a szerelemnek zenét kérni, ha lehet, külön kérni akkor az innentől a lovat, szeretném kérni, köszönöm. Most hát innen nem tudok remixelni, de azért az üdenet elolvastam, jó? Sziasztok, Armin vagyok, és a lehetséges egy jó kis She Wiz VIP zenét szeretném kérni. Ez most nincs nálam, ne ragudj. Szia, szeretnék kérni egy összamot a fiamnak, Marcinak és Ilus mamának születésnapjuk alkalmával. Köszönöm szépen, boldog ünnepet kívánok neki. Szia, vagy nekik, szia, szeretnék kérni egy összamot.

0: neked jó számot köszönöm. Jó, rendben, az a jó szám, ez érkezik. Itt van a legújabb, megint a legújabb David Guetta. Ott van mellette most Jennifer Lopez. Spanyolul Jennifer Lopez. Te quiero. Szép az a csajsz, ez biztos. A szám címe Save Me Tonight. David?
1: Hey, what's up, it's David.

0: 116 2 válság műsor most!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Esztergód támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Élő kívánság műsor 20 óraig, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Halló, Kuki Gizbo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen, hogy nyert a Barcelona, megint bajnok lett.
1: Ja, a foci, igen. Mondanám, hogy PSG is, de mindegy. Szóval boldogok vagyunk ketten, ugye Gizmom?
2: Igen.
1: Jó van. Kértel tőlem fast boy, ugye? A good life.
2: Good life.
1: Jó, oké. Okay. Kinek szeretnéd küldeni Gizmo?
2: Franciskának, neked.
1: Köszönöm.
2: Köszi. Minden Barcelona-jongónak, meg PSG rajongónak.
1: Oké, okay, rendben. Köszönöm szépen a telefonot, elvigyázz magadra, jó legyél.
2: Köszi,
1: Kuki, szia. Még egyszer rongsózó, ma esetleg hallani fogtok egy előadó, aki fog föllépni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, akkor ne fogd vissza magad, gyorsan hívjál engem a 0623 111 111-re, ha esetleg valaki nem tudta, ki az előadók, akit föllépnek, mint nemzetközi előadók, akkor ott van minden info a www.radio1.hu-n. Most érkezik Fastboy, Good Life itt a Rádió 1-en, most!

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Lizi vagyok Vácsról.
1: Na mi újság, hogy vagy ezen a csúnya időjárásán?
2: Hát, lett volna kellemes programom a hétvégén, amire sajnos nem tudtam az összes idő miatt elmenni.
1: Hát igen, képzeld, hogy tegnap este én is diszkoztam volna szabadtéri, de lemondták a buli, mert hát annyira esett ez, hogy lemosta a buli, de mindegy. De holnap állítólag 20 fok várható és újra napsütés. Jó lesz, nem?
2: Ja, igen, ez jó lenne, csak hát most nem hozzák vissza a hétvégi programot, amit de nem tudtam meg a mai időre, amire elmenni.
1: Hát. Na legalább kicsit beszélünk együtt. Na figyelj, kért el tőlem az anyuki Shrey, és a szem címe Where is my husband? Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát neked, meg köszi, akik ilyen el vannak fontolódva ebbe a rossz időbe.
1: Jó van, oké, rendben, vigyázz magadra, és minden jót kívánok neked, jó?
2: Te is, és viszont kívánom, te is vigyázz magadra, és üdvözlöm a családot.
1: Köszönöm szépen, szia, szia!
2: Yes,
1: yeah. Hello, hello. Érkezik nálunk az isteni Ray, és a szem címe Where is my husband? Vigyázzatok, úgy tűnik, hogy nem sokára játszani fogunk, ha? Paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Jó, de most zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Sani?
2: Igen, szia.
1: Szia, Sanikám, hogy vagy?
2: Hát, jól.
1: Csak
2: kicsit szomorkás az idő.
1: Hát, de holnaptől újra sütni fog a nap, és 20 fok varrató, képzeld el. Ez már jó, nem?
2: Az jó.
1: Na, jó van. Mit szeretnék kérni tőlem, Sani?
2: A Fuzsdiszkótól egy zenét.
1: Igen?
2: És, na.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: Páromnak, Anikónak.
1: Igen?
2: És ennyi.
1: Oké. Megbeszéltünk,
2: uram.
1: Én is köszönöm a telefonáltal, neked is. Szia.
2: Szia.
1: Az egyik Viber üzenek itt szól. Szia, Kuki. Ördög. Encsi szerelmemnek szeretnék kérni egy összámot, azt, hogy mi lesz, rád bízom, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem, üdv, Gabor, rendben. Érkezik Switch Disco, nálunk lennök fiúk, a szem címe I Found You. Még egyszer mondom, kit következik. Switch Disco. Hallottad? Switch Disco. Na, mit kell csinálni?

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Sokan telefonálnak, az egyik telefonoló itt van a vonal túlsó végén. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia,
1: ja,
2: Kata vagyok.
1: Kata, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Hát éppen úton vagyok, egyébként Szeged mellől.
1: Szeged mellől, de akkor Szegeden laksz, gondolom, a környékén, ugye?
2: Környékén, így
1: jó, rendben. Miért hívtál engem, Kata? Miért hívtál engem?
2: Nagyon szeretnék nyerni.
1: Mit?
2: A Rádió 1-es bulira.
1: Ja, ja. Igen. Hát okay. Már amit kell mondanod, kit hallottál, ki volt az előadó, számcíme, bankszámlaszám, TB szám?
2: TB számot hamarabb tudok mondani, mivel vezetés közben vagyok.
1: Na, akkor kit hallottad?
2: Switch Disco.
1: És a számcíme?
2: I'll find you.
1: Jó, oké, figyelj csak, egy kis mateklecke. 5 plusz 5, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Találtam valakit neked.
6: Na, Sopronból?
5: Igen.
6: Még Sopronból?
5: Ismerős?
7: Szia, hello. Balázs, tegnap találkoztunk a Wellnessbe. Gyorsan visszamentél.
6: Ja, figyelj, te voltál a csajszja a hotelből.
7: Igen.
6: Kézzed, rájöttem, alsógatyába vagyok. Hát mondom, azt figyelj, most ugye mit tudok csinálni? Vagy beülök a vízbe alsógatyába, vagy vercsereként távoztam. Még megkérdeztem a merülőmedencét, hogy van-e.
7: Így van,
6: mondtad,
7: pontosan,
6: hogy nincs.
7: És Dézsa van.
6: De mondom, most boxer alsóból beülni az annyira tré a medencébe, úgyhogy levonultam a kis köntösömbe, körbenéztem, ez egy szép wellness. És úgy, hogy visszamentem a szobába, sikertörténetet zártam a hoteletekbe.
7: Figyelj, Balázs, és igazából a lenti rész, az fürdőruhamentes rész.
6: Igen?
7: Ott pedig vártak rád az osztrák mamik.
6: Ez így erős, azt gondolom az ember, és ott pedig vártak rá, tudod, a 20 éves recepciós kislányok, hogy valaki. Ja, volt egy ilyen fürdőruhamentes rész, az a lenti rész, na oda nem mentem le. De oda te megpróbáltál szem leküldeni, hogy menjek le, vagy ajánlottad a lenti részt.
8: De nem vagytok felkészülve ilyen emberekre, mint a Balázs? Nincsen ott valami fürdőn alsó, vagy bármi?
6: Nem, azt hiszem, én nem vettem föl a titkomat. Nem mondtam, hogy nincs fürdőruhám.
7: Nem mondtad, igen, hogy nincs.
6: Csak mondtad, úgy láttad, hogy rajtam a talástalanságot, és elvonultam. Igen.
7: Jó, mondjuk nagyon néztem, hogy 16 óra valamennyikor lejöttél, és 5 órakor kezdtetek.
6: Ja, persze, lazába tolom, persze. Hát én még készültem szaunázni egyet, amíg wellnessizek egyet, fél óra már a téren kell lennem, de fél óra alatt figyelt.
7: Simán.
6: Persze. És te ott dolgozol, és akkor most mit csinálsz itt?
7: Igen. Hát most szabadnapos vagyok, és eljöttem hozzátok.
5: Tegnap nem tudott oda jönni, meg hát rossz idő volt. Mindenki jött volna ki, ugye?
6: Na jó, hát akkor örülünk, hogy itt vagy. És ma szabad nap van a szállodából? Akkor
7: igen,
6: ma nem kell dolgoznom.
7: Igen, ma nem, szerencsére.
6: És szombathelyi vagy? Tehát itt laksz?
7: Nem, Sopron.
6: Ja, Soproni, csak átautóztál, vagy átjöttél.
7: Így van.
6: De ezt nevezem lelkesedésnek, azért ez nagyon, nagyon rendben.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai sláger.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kedves, vidám hallgatónk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Peti vagyok, Debrecenből.
1: Szia, Peti, Debrecenből. Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm, jól vagyok. Most jöttünk haza külföldre. Na, egy kicsit kiluttantunk.
1: Merre voltatok?
2: Ó, nem voltunk messze. Itt a határnál, Nagyváradon.
1: Jó, jól tért, jó volt?
2: Jó volt, csak esett az eső, mikor jöttünk haza, hát, nagy esőbe jöttünk.
1: Hát, a legerem nem kell mosni a kocsit, látod?
2: Ez pont így, én is ugyanezt mondtam, ingyen mosás.
1: Na jó van, kérteltelem Accent, és a szemcímet Don't Leave, kinek szeretnéd küldeni?
2: Oliviernek küldöm, nagyfiamnak.
1: Hány éves a nagyfiad?
2: Nagyfiam már 28 éves.
1: Ó, de te mondtál
2: neki... Otthon várja ezt a zenét, és otthon várja azt, hogy halljon bennünket a rádióba, Kuki.
1: De te mondtad nekem valamit adáson kívül, hogy jössz bulizni velünk jövő egy vasárnap, ugye?
2: Igen, jövő egy vasárnap mi is ott leszünk Debrecenben a rádió egy születésnapi bulián, és mindenféleképpen szeretnénk veled készíteni egy szelfit a nagyfiammal együtt.
1: Na, de akkor ide kell jönni Budapestre, mert itt lesz a buli, tudod?
2: Igen, tudom, jó, Budapest parkban, bizony, 17 órai kapunyítással, és jó. Ott leszünk 17 órakor.
1: Én is ott leszek, a kacsálunk egy jó kis szelfit közösen, jó, oké?
2: Nagyon köszönöm, szépen köszönöm.
1: Na, vigyázz magadra, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Te vagy a kedvence a fiamnak. Szevasz, Kuki, Kuki vagyok, mindig szoktam mondani. Szia, szia, Kuki, szia, Kuki,
1: jó,
2: szia.
1: Jó van, arányosak vagytok, jó kegyetek, sziasztok, hello, hello, szia, szia. Érkezik Accent, lennünk lennök fiúk, Accent címet Don't Leave. Mit mondtam, kit következik, ki az előadó? Accent. Micsoda? Accent, Accent, hallottad? Accent.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. So step to

0: Utlanok fiúk, a vonal túlsó végén most kihez van szerencsém. Halló, halló!
1: Szia, Niki vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Niki, melyik városból?
1: Hát, vidéken vagyok, Szalszentmártonon, de éppen úton.
0: Úton, jó. Jól telt a hétvégéd?
1: Jó, nagyon. Most jöttünk a moziból.
0: Moziből. Mit néztetek?
1: Ördög Prádát viselkedtőt.
0: Jól volt, jó, jó.
1: Hát, jobb is lehetett volna, többet vártam tőle, de jó.
0: Jó, értem, értem, jó. Miért hívtál engem most? Para, hallgatok.
1: Hát, hogy nyerjek jegyet a rádió egy szülinapi bulira.
0: Ja, értem, akkor kit hallottad?
1: Accentet.
0: És a szám címe?
1: Don't leave.
0: Don't leave, oké. Okay. Tudod-e a rádió egy szlögenje?
1: Hogyne, rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Jó, egy kis matek lecke. 6 plusz 4, ez mennyi?
1: 10.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na, örülsz neki!
1: Hogyne, tavaly is voltam, most is megyek.
0: Nagyon jó, kivel fogsz jönni?
1: Barátnőimmel.
0: Ja, barátnőid, ezt tudod páros belépőn érted, jó?
1: Így van, jó, de jó. Már van jegyünk is.
0: Ja, van jegyetek.
1: Biztosra megyünk.
0: Ja,
1: így van.
0: Vettetek, plusz most nyerted.
1: Na, így az, van, szép, megyünk az, többen.
0: Jó, az a keresem, ha ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, jó. Ne tedd le, jó, oké?
1: Okay? Oké, okay. Jó, köszi.
0: Zenélünk el, nagyon érkezik az isteni Kató, és a szám címe Turn the Lights Off. Ez egy DJ Duck remix itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nem sokára vége a kívánság műsornak, de van még egy kis időtök hívni engem, 0620-311-111, nem itt most kicsoda, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság?
2: Köszönöm szépen, elfáradtam ezen a héten, nagyon sok dolog történt,
1: aha,
2: még fel sem dolgoztam egy részét sem.
1: Azért szép.
2: Megpihenni.
1: Akkor? Tessék! Menni, pihenni, mikor letetted a
2: terület. Valami rosszú zenét szeretnék kérni.
1: Jó, oké. Okay. És kinek szeretnéd küldeni? Senkinek. Paf!
2: Ennyi jó lett. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy hívtál. Jó volt veled beszélni. Na, vicce félretéve, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Minden Stahanovistának egy kicsit pihenjünk meg.
1: Kinek?
2: Nem kezdődik elő. Stahanovistam. Ez egy régi orosz kifejezés.
1: Ja, biztos, igen.
2: A munkamániások. Hát Igor Stahanovra nevezték el. Ő volt ilyen, hogy sose pihent.
1: Ja, jó, oké. Okay. Azért...
2: És akkor Stahanovistának hívjuk azokat, akik sose pihennek, mindig csak dolgoznak, nyomják.
1: Ja, értem. Jó, oké. Okay. Akkor jó pihít neked, jó? Szerintem már átfér, jó?
2: Köszönöm szépen,
1: sziasztok
2: meg itt!
1: Csáó, szia! Nálalok fiúk, érkezik Martin Garrix, és a szem címe Told You So, itt a Rádió Egyen!

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Dalma, szia Dalma, hogy vagy? Halló! Dalma, eltűntél, visszajöttél, itt vagy Dalma?
2: Itt vagyok, igen, nagyon jól vagyok.
1: Jó van, hallom, hogy kocsikáztol, vagy úton vagytok?
2: Kocsikázunk, éppen átszeljük az országot, Szegedőjövünk hazafele Szombathely mellé egy gyors kocsolya versenyről, ahol a kisfiunk versenyzett.
1: És hogy sikerült?
2: Első helyezést ért el.
1: Jaj, de jó! Gratula! És mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Azt szeretném kérni, hogy kérlek mondd be az összes szombathelyi gyors kocsolyás Pingvinnek, nagyon gratulálunk, és köszönjük a kitartásukat, mert nagyon kemény két nap van mögöttük.
1: Nagyon jó, és milyen zenét szeretnéd kérni tőlem?
2: Nagy Bogitól szeretnénk kérni, ha jól leszek újra című dal.
1: Oké, rendben, jó utat, vigyázzatok magatokra, és még egyszer gratulál, jó?
2: Köszönjük!
1: Ciao, ciao! Sziasztok, jó utat, vigyázzatok magatokra, jó? Az egyik SMS, itt szól anyag fiúk. Szia Kuki, Josvai Gergő vagyok, Helyő Babáról, légy szíves, ívjál vissza, Bodori Szilvinek küldenek egy összemot, ide Helyő Babára, köszönöm. Nem tudlak hívni, viszont egy tudsz hívni engem, jó? Oké, 0620-311-111-re. Na, zenélünk el, nagyot jelkezik, akkor Nagy Bogi, és a szem címe Jól leszek újra. Van egy kis info, Metzger Victoria remixelte. Bőzony!

0: These beautiful things that I...
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, elég közelebb. Szerintem vasárnap találkozunk a Budapest Parkban a Rádió Egy születésnapi fesztiválra. Hamarosan érkezik a diszkusi csapat. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Cookie voltam, és kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Találtam valakit neked.
4: Na, Sopronból?
3: Igen.
4: Még Sopronból?
3: Ismerős?
5: Szia, hello. Balázs! Tegnap találkoztunk a Wellnessbe. Gyorsan visszamentél.
4: Ja, te voltál a csajszja a hotelből.
5: Igen.
4: Kézzed, rájöttem, alsógatyába vagyok. Hát mondom, azt figyelj, most ugye mit tudok csinálni? Vagy beülök a vízbe alsógatyába, vagy vercsereként távoztam. Még megkérdeztem a merülőmedencét, hogy van-e.
5: Így van,
4: mondtad,
5: pontosan.
4: Hogy nincs.
5: És déja van.
4: De mondom, most boxer alsóból beülni az annyira tré a medencébe, úgyhogy levonultam a kis köntösömbe, körbenéztem, ez egy szép Wellness. És úgy, hogy visszamentem a szobába, sikertörténetet zártam a hoteletekbe.
5: Figyelj, Balázs, és igazából a lenti rész, az fürdőruhamentes rész.
4: Igen?
5: Ott pedig vártak rád az osztrák mamik.
4: Ez így erős, azt gondolom, az ember is ott pedig vártak rá, tudod, a 20 éves recepciós kislányok, hogy valaki. Ja, volt egy ilyen fürdőruhamentes rész, az a lenti rész, na oda nem mentem le. De oda te megpróbáltál szem leküldeni, hogy menjek le, vagy ajánlottad a lenti részt.
6: De nem vagytok felkészülve ilyen emberekre, mint a Balázs? Nincsen ott valami fürdő alsó, vagy bármi?
4: Nem, azt nem vettem föl a titkomat. Nem mondtam, hogy nincs fürdőruhám.
5: Nem mondtad, igen. Hogy nincs.
4: Csak mondtad, úgy láttad, hogy rajtam a talástalanságot, és elvonultam. Igen.
5: Jó, mondjuk nagyon néztem, hogy 16 óra valamennyikor lejöttél, és 5 órakor kezdtetek.
4: Ja, persze, lazába tolom, persze. Hát én még készültem szaunázni egyet, amíg wellnessizek egyet, fél óra már a téren kell lennem, de fél óra alatt figyelt.
5: Simán.
4: Persze. És te ott dolgozol, és akkor most mit csinálsz itt?
5: Igen. Hát most szabadnapos vagyok, és eljöttem hozzátok.
3: Tegnap nem tudott oda jönni, meg hát rossz idő volt, mindenki jött volna ki, ugye?
4: Na jó, hát akkor örülünk, hogy itt vagy. És ma szabad nap van a szállodából? Akkor
5: igen,
4: ma nem kell dolgoznom.
5: Igen, ma nem, szerencsére.
4: És szombathelyi vagy? Tehát itt laksz?
5: Nem, Sopron.
4: Ja, Soproni, csak átautóztál, vagy átjöttél.
5: Így van.
4: De ezt nevezem lelkesedésnek, azért ez nagyon, nagyon rendben.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
8: Disco!
9: Disco! Disco!
10: A Rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
11: Hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít. A héten végig kettesben voltunk DJ Juniorral, és ez így van ma is, de a lemezek az igazi mai slágerek, Hanvai PG tollából szólnak.
12: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenki, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül, tartsatok a 20 éves Diszkósíttel, és amivel indul Hanvai PG, az Taylor Swift és a Fate of Ophelia, Hanvai PG és Roberto Vini coverjében. Ezzel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Rádió 1 Esti Show-ja, a Diszkosi Trédió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, viszont a stúdióban most kétharmadban Hanvai PG ugyan elküldte a mixét, de ma még nincsen, viszont holnap estétől már Űrő csatlakozik majd hozzánk. Bárány Attila és én DJ Junior viszont itt vagyunk veletek élőben.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között az Andorok, Paszkálok, Brúnok, Rezedák, Szalókok és Szolónok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Tóth Erika, Egri Dominika és Gonda László. Isten étesse az ünnepelteket!
0: Megyünk tovább Hanvai PG mixével, jön Joy Corey és a Galantis, illetve Izibizu közöse. Ez a Stay a Little Longer a Diszkosítben.

0: mint Cyril, Sam Felt, illetve a Swiss Disco.
1: És arról már nem is beszélve, hogy ezen az éjszakán a Rádió egy születésnapon, amikor a nagy színpadon vagyunk a diszkosi csapatával, akkor bemutatjuk a vadonatúj diszkosi dalt, és remélhetőleg a klip is elkészül, mert akkor a klipet is le fogjuk vetíteni nektek, úgyhogy készüljetek, új diszkosi dal premier, tehát a Rádió egy születésnapi fesztivál, ezért is érdemes lesz eljönni. A folytatásban még mindig Hamvai PG Mix-el jön, Hype Atön és Norma Jane Martin közöse az Out of My Head, Hamvai PG és Roberto Vini coverjében.

0: a Madőnszínről a diszkosit a rádió egyenhangban, PG Mixer, itt van Bárány Attila, én DJ Junior. Hárman együtt pedig majd, ugye jövő héten Attila már mondta, három helyszínen is találkozhatunk, és május 31-én még a hónap végén, ez egy vasárnapi nap, készüljetek, mert diszkosit pizza premier lesz, Eat and Greet and Meet, délután 3-kor kezdünk Pátyon, a helyi étteremben, minden információ kim van a diszkosit oldalán, és ami jó ír, az első 150 fő, aki meglátogat minket, diszkosit pizzában részesül, ehet velünk egyet, megkóstolhatja a vadi új diszkosit pizzát, amely ráadásul egy világbajnoki második helyzet pizza készítő készített el, és bulizhattok is velünk, hiszen zenélni is fogunk a helyszínen.
1: Én ez már semmit nem tudok hozzátenni, illetve mégiscsak a monitor ládámat, azt vinni fogom, hogy halljuk is egymást, már hogy a zenét, mert hogy anélkül én meghalok, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel május 31-én, tehát Pátyon.
0: A mai PG Mix egészen 9-ig szól, és amit játszik most, az Gordo és Reiner Zönnevelt közös.

0: Béke fussa véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata, illetve a kétharmad búcsúzik tőletek. Azzal, hogy én jövő héten egyébként nem leszek, méghozzá egyáltalán adásban, csak majd vasárnap a Rádió Születésnapi Fesztiválon, viszont fellépésem annyi lesz, mint majdnem égen a csillag. Egészen pontosan 6 darab. Pénteken egy priváton kezdek majd Budapesten, és onnan megyek Turkevére, a Juhász Fesztiválra, a diszkosit Legendsre fellépni. Szombaton pedig Siófokon kezdek a legelején a szezonnyitó bulin, onnan megyek Balatonfüredre, végül pedig Vonyarcvasegyre, a diszkosit Legendsre. Vasárnap pedig Rádió 1 szülőnapi fesztivál lesz a Budapest Parkban, ahol már délután 4-től ott leszek, és később a diszkosittel és szólóban is fellépek. Bővebb információ aranyangói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
1: Én is búcsúzom mindenkitől, DJ Junior voltam, jövő héten itt leszek a Hanvaival, akkor szintén kétharmadban lesz diszkosít, egészen vasárnap, amikor viszont már együtt leszünk ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. De előtte még ugye én is játszom pénteken Turkevén a srácokkal a nagy fesztiválon, szombaton én Balaton Fűzőn kezdek egy jó kis bobozással, este 8 és 10 óra között várok mindenkit a helyszínre, utána viszont megyek át ugye a helyszínre, a diszkosít Legends Partyra, majd Vonyaszvashegyre, és vasárnap a srácokkal együtt tényleg én is ott leszek a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és várunk mindenkit nagy szeretettel. Búcsúzom mindenkitől azzal, hogy Hanvai PG még játszik egy-két tracket itt a Rádió 1-en, de holnap este 8-kor új hét, új élmények, diszkosít itt a Rádió 1-en. Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Hello Wilcox, kezdjük el!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánunk mindenkinek, a rádió egyik nagy kedvencével, Robin Schulzzal és Szigele közös dalával fogjuk indítani az órát. AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban.

0: aztán 11-től Bricklake a lemezjátszóknál.
1: Ki ne emlékezne Mojo ikonikus dalára, Lady-re, ezt most Wachowski barátom és az ő csapata újra formálta 2026-ban, abszolút így kell szólnia egy modern elektronikus zenei dalnak. Jöjjön tehát a Wachowski Live és a Lady, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: arcai mögött jön megint egy újdonság egyenesen a te stúdiódból.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy hétről hétre játszhatom nektek itt a Bird Is My Radio Show-ban, és kifejezetten örülök annak is, hogy sokan írtok a vadonatúj dalommal kapcsolatban, a Sundown-nal kapcsolatban, hogy mi ez a dal. Ugyanis ez egy teljesen saját dal, ami még hivatalosan nem jelent meg, viszont csak is kizárólag itt a Rádió Egyen, a Bird Is My Radio Show-ban és a Live Mix keretein belül hallhatjátok. Hogyha tetszik nektek, akkor kérjétek a kívánság műsorban is. Ez tehát tőlem a vadonatúj trekkel, ami hamarosan, hivatalosan is megjelenik. Ez

Zások, akkor természetesen a Fezó és a Kiss sem maradhat ki a sorból. Abszolút 2026-os hangzás, egy kicsit tech house, egy kicsit electro house, ismerős dalamokkal vegyítve. Ez tehát Fezó és a Kiss itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Hol vagy éppen Joel Corey-tól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, jövő héten ilyenkor, vagyis pünköst vasárnap már 1000-rel bulizunk együtt veletek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, ahol az ausztrál világsztár Cyril is fellép, vele kezdjük ma a második szettünket. Hello Wilcox!
1: Ciao, ciao, sziasztok, köszöntök mindenkit! Rengeteg világsztártól és feltörekvő producertől, illetve DJ-től hoztam nektek

0: A néhai Angie Stone legendás dala a Wish I Didn't Miss You a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban Wilcox változatában. Odalépünk a gázra, mert hogy most jön?
1: Gordo és a Loco Loco. Hát vannak olyan dalok, amiket amikor meghallunk, azonnal tudjuk, hogy hát igen, ez egy slágergyanús dal. Valószínű 99%-os sláger lesz belőle. Én is így voltam, amikor ezt meghallottam, mondom, na igen, ezt eltalálták. Kicsit csehszlovák feeling, de olyan ízlésesen. Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: És mához egy hétre, Cyrilön kívül a nemzetközi szupersztár fellépők, Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k is. Bővebb infók a www.radio1.hu-n. Mi a most Vilkox?
1: Rengeteg feldolgozás készül az elmúlt időszakban, ugyanis ez a trend, régi klasszik dalokat feldolgozni. Most a Classic House-nál járunk, Robin S. és a Show Me Love, egy vadonatúj remixben. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: legyen a World is Mine Radio Show-ban. Mit teszel rá erre, Wilcox?
1: Írtátok, hogy játszam, így nem tudom kihagyni a szedből. Egy saját dalt hoztam nektek, amit talán nekem az egyik nagy áttörés jelentette a karrierem számára. Ez az In My Head, gondolkozom rajta, hogy csinálok bele egy 2026-os verziót. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek egy dal úgy jó, ahogy van, vagy érdemes belőle egy producernek a saját dalából is feldolgozást készítenie. Írjátok meg, ez a World is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: Sik bríklék a lemezjátszók mögött, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: hello mindenkinek, Brick Lake is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Brick Lake, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Side Piece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ez volt Cashmere és a Wild Ride. Vasárnap este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Brick Lake a lemezjátszói mögött. Ő is fellép természetesen mához egy hétre a nagy idei Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Négy világsztárt is láthattok majd. Cyrilt, Sam Feltert, a Switch Discót, valamint Accentet. Minden további info a www.radio1.hu-n. Brick Lake?
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé érkezik tőlem Brick Lake-től a Beyond the Top. Itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wow.

0: Third Is Mine Radio Show Bricklake a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: CID Fancy Shit című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ha minőségi, trendi, elektronikus zenére vágytok, vasárnaponként is számíthatok ránk. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Szigala közös dal, az AM2PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Bricklink! Bricklink! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Magyarországon. Ma este ez volt az utolsó előtti zenénk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy melyik lesz a legutolsó.
1: Zárásként hoztam Rufus Du Sol ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
0: Ma tehát ezzel zárunk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, ne felejtjétek, jövő héten ilyenkor lesz az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztivál. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel éjfél után járunk, a legnagyobb kedvencek között pedig, hát mindjárt itt a sorba jelentkezik Teddy Swims, és ha ő jönne, hát akkor ő jöjjön ezzel a hanggal, az igazi mai slágerödő Dora, amivel már is indítok kellemes éjszakát.

0: rádió egyáltalán. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Tiesto a Max, ez meg a címe. A fogyarásban pedig jön egy olyan világsztár, akivel már csak 6 nap, bizony, és együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon jövő héten vasárnap. Ő Sam Feld, ez pedig egy óriási kedvenc tőle. Az igazi mai sláger Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már fél egy is elmúlt kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, telefon, Viber, SMS szám 0620-311-111. Most pedig egy olyan előadó, aki szépen lassan már kezd csomagolni, fellépőruhát előkészíteni, mert hogy vasárnap Magyarországon, Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon lép színpadra. Ő Accent, aki most a Don't Leave-vel jön a Rádió 1-en.

ez a dal. Azt a mindenit. És szerintem ugyanezt fogjuk mondani a következőre is. Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig az a DJ és producer, akinek hát tulajdonképpen sose lehet panaszkodni a kondiára. Bár az utóbbi időben ez egyébként igaz David Guettára is, de nem rá gondolok, hanem Joel Corryra, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Sláger megy, Magyarország vezető lemezlovasai közül és producerei közül pedig kettő, sőt hát három, mert hogy a Stadium X párosa és DJ Metzger, Wiki és a Let You Let Me Go, ők is ott lesznek vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, én pedig Ray-jel folytatom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a diszkósi csapata jön. Szenzációsak voltak csütörtökön Balázsik Rócsói előtt 4-től 5-ig. Nagyon jó kis mixet csináltak, és ezt fognak vasárnap is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez meg az igazi mai slágerük, a Sang La

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Csak igazi mai sláger, mert jó a hangulata, jó a flow-ja ennek a zenének. Cashmere és a Wild Ride. Ez pedig egy olyan dal, amit hát nagyon-nagyon szeretünk. És pont ezért választottam most a folytatásra. Major Lazer, light it up!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy nagyon jó feldolgozás, sőt, inkább már ezt újra gondolásnak nevezném. Az utóbbi időben egyébként is ez a divat, nem csak egy picit mókolni, picit más tempót adni egy korábbi dalnak, hanem egy új jelentést is, meg teljesen új flow-t, új hangulatot, és Bibi Rexa pont ezt csinálta egy korábbi Faithless gigaslágerrel. Az igazi mai slágerek között ez Bibi Rexától a New Religion a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.